0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szerteágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, Joel Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-en. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

Rádió S csak igazi mai sláger megy az éjszakai és a hajnali órákban is. Hát ilyenkor egy picit legalább le tudunk hűlni. Megérkezett ugyanis hoznánk a hőkupola, úgyhogy készüljünk fel erre a tartós kánikulára. Ez hétvégén lesz a legkeményebb. Aztán, ha minden igaz, az jövő héten enyhülni fog egy kicsikét. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Így indulunk az egészségpercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki állítólag a saját esküvőjén is énekelni fog, és ezen forrong most az internet, már akinek ennyi szabad ideje van, hogy ilyesmigen forrongni tudjon, hát hadd csinálja már szegény a saját esküvőjén azt, amit szeretne. Egyébként mindig az alkalomhoz megfelelő dalokat választ, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, mulatos dalok lesznek. Kis grófú nézését meg a járását, Bódi Guszti, Kacor Feri, asszony lesz a lányból. Ezeket azért meghallgatnám a Taylor Swift-től. Most jön az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is

Radio Egyen csak igazi mai sláger megy, és egy picivel több mint két óra múlva már indul a gyülekező Szántó-Drév komp állomásnál Balázsak hajójára a

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jött

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai órákban is. A mikrofonnál Kismeti, hát ilyenkor egy picit megkönnyebbülhetünk, ha ilyenkor kell dolgozni. Aztán folytatódik a hőség. Szombatra fél ország piros figyelmeztetést kapott. Hát szám szerint 9 megyében. Ez a legmagasabb figyelmeztetés az extrém hőség miatt. Vasárnap fog egyébként tetőzni 40 fokos értékekkel is akár. Sam Feld, Heart Like Mine, ezt hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a DJ világ egyik legizmosabb képviselője, hanem a legizmosabb Joel Corey, aki gyerekként akciófilmeket nézett, Stallone-t, Arnold Schwarzeneggert, és akkor eldöntött, hogy na ő is szeretne ilyen kipattintott akcióhős lenni. 16 évesen kezdett el súlyokat emelni. Az apukája egyébként menedzser volt egy ilyen fitness klubban, úgyhogy ő volt az első korosztályából, aki elkezdett súlyt emelni. Joel Corey, Stay a Little Longer.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát most már lassan ott megy a gyülekező a Szántódrév környékén, mert hogy indul hamarosan Balázsék hajója, gyorsan itt megnézem a részleteket, a weboldalunkra kattintottam ebben a pillanatban, azt mondja radio1.hu, igen, mert itt van ugye a részletek, szóval reggel ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor pontban kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten pedig Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Ráskó Eszter, Géva Juli, a BSV, Metzger Viki. A diszkó is lesz, pánikra semmi ok, és hát erőt a szembe, Panic at the Disco folytatásban, és a High Hopes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közösségi locsolás szerveznek ma Pécset. Gyerekprogramokkal várják a kicsiket a Fényfesztiválon. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki egy svéd állampolgár ellen. Embercsempészés gyanúja miatt. Ennek kapcsán egy friss fotót tett közé most a police.hu. A körözési adatok szerint az elkövető 1967-ben született a libanoni Beirutban. Mindenkit kérnek, hogy aki a fénykép alapján felismeri vagy tudja, hogy hol van a férfi, jelentkezzen. Megjelent a legfrissebb adó Trafipax. A baranyai navosok a héten Komlón és Pécsett, Uránvárosban a fagyisokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a többi helyen pedig a zöldségeket. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi Fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár. Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában. Teljes az útzár, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, holnaptól már 3 fokú lesz a hőségriasztás, de ez nem jelenti azt, hogy ma fázni fogunk, hiszen Baranyában délután egy felhő sem lesz az égen, a szél is szinte teljesen eláll, csapadék sem valószínű, és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Ma is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, a legmelegebb órákban akár 10 perc alatt is megéghet a bőrünk, vigyázzunk magunkra.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

egy csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. Hát kevesebb, mint egy óra, és zajlik majd a beszállás Balázsék hajójára. Szántó Drév Komp, ugye ez a helyszín. Élőben lehet találkozni kedvenc reggeli csapatunkkal. Lesz természetesen most is sztárfellépő, BSV és Metzger Viki. Egyébként ebben az órában itt lesz a Follow the Flow, a hazai kedvencek közül. Ők is ott voltak pár évvel ezelőtt egy ilyen Balázsék balatonos hajókázáson. Most pedig azt a Bibi Rexát hozom, aki egy új korszakába lépett független nő, kiadó függetlenül jelent meg az új album, ami elképesztő sikeres. Hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió E! Ha ezt hallja, tudja...

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
2: Ez ő az a kapus.
1: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
2: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
1: Jól állnak, igen?
2: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
1: Igen, az cuki ez a történet.
2: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
1: Hogy miből lettek a játékosok?
2: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
1: Igen.
2: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
3: valahol. Vagy csak átsétálnak a szomszédba.
2: Vagy átsétálnak. És azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a vódját választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
1: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
2: És úgy néz ki.
1: Ürületesen jó arcok.
2: Na hát, Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
1: Ne csináld, kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
2: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
1: Hogy valaki vele. Szórakozik
2: igen.
1: Velük.
2: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
3: Facebook osztály találkozó szervezés,
2: ilyen,
3: nem?
2: Ilyen nincs.
3: Aki éppen odaért.
1: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejvilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud. De mondjuk egy Zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint...

0: Itt már ja, csúcsot hát döntött. Többet. Most már azt hiszem, hogy valaki ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy zöldfoki sziget, aki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az urugvájak ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot két ponttal, valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
1: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területen nek víz. Ugye? Egyes, kettes. Félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
2: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak, de kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
0: Ja, ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van ez a Stopira nevezett játékos, a Zöldfoki Szigetek csapata, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
1: Van egy magyar gyerekek, ez az.
0: Igen, Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
1: Hát az nagyon
0: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan hát olvasol meg.
1: Tudsz.
0: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Azt hiszem Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
2: És mi lenne megnyerni, tudod?
0: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg.
3: Tényleg.
0: Tehát,
2: igen, igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
0: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen, igen, igen.
1: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9 hónapig
0: várt.
2: Rákta, emészgette.
0: Olyan jó, olyan nagyon kevés nagy a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
1: Más körülmények között.
0: Nyilván más. Be, más tudod, egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
2: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
0: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök kezdve, hogy milyen csapatok vannak.
1: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
0: Igen.
2: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez milyen gyönyörű vidék?
0: Igen. Ah, itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért abban lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak egy ilyen szedett-vedett csapattal, hogy közben zseniális.
2: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
0: hát
2: a további
0: ezeket, jut, nem, ezeket, ezeket nem tud. Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, további jutás, biztos horror.
2: Mennyi időre lesznek, horror. Meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
0: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni magunkat. Igen.
1: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
0: Na mennyi most a szám?
1: 15,6 millió.
0: 15,6 millióval van.
1: 15,6 millió.
0: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martínezt, akinek 14 millió követője van.
1: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát...
0: És miről posztolt?
1: Hát semmi, erről.
0: A csapatról.
1: A csapat, a szurkolók, ugye nyilván.
2: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív, már nagyon aktív volt.
1: A csávó.
2: Igen.
1: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
0: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
1: 15 millió.
2: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
0: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja. elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
2: Más kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
0: Igen, az anya felszívódott valahol.
2: Nem fog visszatörni az öt
0: kiszívódott. Igen, mama finoman dicidált egyébként.
2: Menekült státuszért folyamodott.
0: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak. Egyébként simán lehet. Tényleg. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
1: Ugye milyen érdekes?
0: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
2: Vagy továbbküldöd.
0: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
2: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
1: Igen, hát ezek jönnek.
2: Ez a három.
0: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
1: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
2: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól csomó táncoló, ilyen videó.
0: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
1: Nem jön,
0: figyelj, kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzenek. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
1: Te beteg állat!
0: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videók tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus, és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
1: Gyerű, add ide.
0: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
2: Insta.
1: Mi van?
0: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborul dolgokat nézhet.
1: Tehát
0: semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
1: Függőágy, magaságyás, majka!
0: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videót?
1: Hát itt van.
0: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a haja.
2: Pont most beszéltem kint a Ferinek, de nem volt nálam a telefonom.
0: Nem baj.
2: Milyen?
0: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hogyne. Hát akkor, hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, és aztán földob boltokat, tehát tök okos.
1: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
0: ilyen nekem egy darab nincs.
1: Nekem sincs, elhiheted. És közötte egy csávó a aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
0: Ne csinálj!
1: Juli, mi történik a te Reels-eden?
0: Mi van, mi van a Reels-eddel?
2: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
0: Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
2: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
0: Én kibannoltam, és nem dob többet. Engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
2: Oh, jaj, nagyon jó!
1: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
0: Figyelj, Feri. Micsoda.
2: Szétnyomja a gyurmát.
0: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
2: De, hogy ne, egy időben én
0: és a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
1: Nekem egy darabig, nagyon ami szerettem. Dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
0: Egy ideig dobtam, most leállt.
2: És egy félmeztelen, nagyon jó képű hapsi szokta
0: ezt. Nem néztem, igen.
1: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
0: De miért kezd el lólábat? Ugye?
1: Hát egyre valószínűleg rákattintottunk.
0: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát te is rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögött. Fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
1: Te ott voltál.
2: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem
0: és kézzel, nincs meg semmi. Semmi. Tényleg nincs meg semmi.
2: Átfolyik az egész.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-házház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bűnügyi felügyelet alatt és drogot árult vizet osztanak a pályaudvarokon. Július 16-án kezdi a felkészülést a komlói kézilabda csapat. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fő díler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem vártak tovább, a mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag, egyébként drog. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. Július 16-án kezdik a felkészülést a komlói kézilabdások. A közös munka felmérésekkel indul, majd a második héten Péter Szabó Dávid irányításával napi 2 edzéssel készül majd a csapat a szeptemberi bajnoki rajtra. Nem maradhat el idén sem a hagyományos csapatépítő orfűi tókörfutás sem. A felkészülés 3. hetében már edzőmérkőzés jön. A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot. A Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-gyel. Folytatódik a hőség, a kánikula, holnaptól már 3. fokú lesz a hőség, riasztás, de ez nem jelenti azt, hogy ma fázni fogunk, hiszen Baranyában délután egy felhő sem lesz az égen, a szél is szinte teljesen eláll, csapadék sem valószínű, és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Ma is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, a legmelegebb órákban akár 10 perc alatt is megéghet a bőrünk, vigyázzunk magunkra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Kérdés, hogy szól-e a mikrofonom. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bocsánat, nem süllyedtünk el, itt vagyunk 6 óra után 23 perccel. Hát ez ilyen már nem kapkodós. Hello, Juli, jó reggel. Ciao. Hangod is van, jó reggel.
5: Szevasz, Júlcsa.
4: Hello, Ferko, jó reggel.
5: Szevasztok.
4: És akkor
5: hello, nép.
4: És akkor most menjünk el hírezni és reklámozni, mert
5: hogy mindjárt hülye van. Itt vagytok mindjárt, buli.
4: Így van. Gyerekek, befértünk, itt vagyunk, felszálltunk. Itt még egy kicsit itt küzdöttünk mindenféle dologgal, ami nem technikai volt. De megérkeztünk. Gyuliska, másnaposan? Mi újság? Oda tetted? Egyedül barangoltál, vagy
6: de,
4: mi volt?
6: De figyelj, az volt, hogy megérkeztem kettőre. Akkor gondoltam, hogy ezt megünneplem egy gin tonikkal.
4: Egyedül?
6: Igen.
4: Feri még sehol.
6: Akkor utána megfröttem, akkor gondoltam, ezt is megünneplem egy itallal. Akkor utána rájöttem, hogy ez nagyon szánalmas, hogy egyedül iszom. Ez annyira szánalmas volt, hogy megint megünnepeltem.
4: Ne csináld, a legkirályabb dolog. Engem, amikor fölhívták, hogy már hallottam a hangod, hogy alakulsz. Tehát gondoltam, hogy jól vagy, vagy bulizol, vagy?
6: Igen, és akkor egy darabig ücsörögtem ott a teraszon. Fölmentem a szobába, visszajöttem, akkor megint ittam egyet, és akkor utána bejelentkeztek ilyen barátok, elindultam mindenfelé, és akkor találkoztam haverokkal, akikkel lementem Balatonpartra inni, és azt jöttem vissza, és helyi erőkkel is még bementem valahova.
4: Ilyen ez, hogy egy gyerekes anyuka egyszer kiszabadult, tudod?
5: Elvitték a kisasszony gyerekek.
4: Elrabolták
6: úgyhogy,
4: ez a helyzet.
6: Hosszú volt az este.
5: Aha. Érted, és én vagyok az alkoholista a csapatban, aki itt se volt, ült otthon a fiával, és hamburgert sütöttek
6: ki. Hol?
5: Mivel senki nem írt egy rohadt üzenetet se, hogy gyerekek, akkor 7-kor a kocsmába, vagy valami. Én hazaértem, mondom, a kettesben voltunk a gyerekkel, ott, és maradtam, és én most reggel jöttem. Köszi, hogy szóltál,
6: én
5: Juli.
6: Én csak vártam.
5: Igen, Balást föl tudjuk hívni, hogy mikor én színe Balázs.
4: Én hívtam. A rendkedvéért hívtam, még a mai adással kapcsolatban kértem valamit, de már hallottam, hogy mondom, te már mondom, alakulsz. Alakulsz így ebben a
5: gyerekek,
4: formában.
5: Gyerekek, hát járva ki az, aki ilyenkor nem iszik egy uszkvetíz italt. Ugye, Juli?
4: Nem, persze.
6: Egy idő után nem számoltam. De milyen sokan vagyunk? Hát nem is gondoltam, hogy ennyien leszünk.
4: Köszönjük szépen.
5: Örülök, hogy legalább a műsor részvevői hisznek saját magunkban.
4: Hátsó sorban is nagyon optimisták, még integetnek, még ott küzdenek a felszállással. Gyerekek, ez ilyen áldogálós, viszont végig árnyékban vagytok. Tehát arra gondoljatok, hogy ezek az új kompok, ezek már segítenek abban, hogy senki ne kapja a hőgutát. Mert hogy már a holnapra mondják egyébként a legmelegebbet, úgyhogy itt árnyékban tudtok majd folyamatosan bulizgatni. És még mindig vannak beszállóink? Meddig van beszállás? Hétkor indulunk, tehát a későn fekvők, vagy akik így szépen érkezgetnek, még mindig fel tudnak szállni. Szép ez a kompesz, mert tavaly is megállapítottunk.
5: Nagyon
4: ugye,
5: menő, és a felső rész az meg csuda jó, de oda
4: jól
5: nem szabad fölmenni.
4: Igen,
5: hát fölfele. Nem fogjátok meglátni.
6: Eredetileg ugye az volt a terv.
4: Te gerjedsz, Juli, csak mondom a technikusainknak,
5: hát,
4: hogy...
5: Hát több mindenre.
4: Több mindenre, igen, de hogy a Juli mikrofonjában csináltok, létszi valamit, igen.
6: Hát ugye eredetileg az volt, hogy félkor kezdődik a beszállítás, nem?
4: Csak annyira erőszakos tömeg jött, hogy gondoltuk, hogy vagy meglincselnek bennünket, hogy beszállítjuk őket. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de igen, elvileg félkor jöttek volna, de jöhetnek. Szóval ezért vagyunk itt, nincsen.
6: Megnyitottuk a kapuk.
4: Megnyitottuk a kapukat, jöhet.
5: Ki
4: jöhet
5: az, aki legelől állt a sorba? Ki volt az első? Ki volt a te? Mikor álltál ide?
7: Éjfél.
4: Nem. Jó, na ezt majd a következő megszállásban kinyomozunk. Jön a licit, tudod, évfél, három napja itt állok, haza se mentem tavaly óta, találjuk egy ilyet, aki ez...
6: Enyém a komp,
4: így van. Na gyerekek, jól van, 7 óra, akkor szépen kihajózunk, jó, ezt már tegnap ugye átvettük, hogy itt van Juliska, reméljük, hogy ez semmiféle rossz ómennel, süllyedéssel, ütközéssel, szaposok elütésével nem jár, de ebben nem is hiszünk, nem hozol te nekünk bal szerencsét.
6: Megvudoztottam magam Uriel Gellerre.
4: Igen. És Viki is befutott közben, már látom, úgyhogy Viki is zenélget majd itt nekünk. Lehet, hogy a hírek alatt, lehet, hogy a zene alatt, ezt majd még kitalálgatjuk. Szóval, hogy érkeznek a srácok, és ugye a BSV fog majd koncertezni, Metzger Viki közben zenél. Úgyhogy egy ilyen kis muzsika, Bogi is érkezik, igen, kicsi muzsika, kicsi beszéd, pici játékok, és aztán hirtelen el is illan ez a 4 óra, mert hogy 10-kor pedig már jövünk ki. Akar-e valaki kiszállni Tihanyban, vagy van-e ismerőse, aki beszáll esetleg Tihanyban, mert akkor elengedjük ezt a tihanyi fordulót, mert mindig megállunk, de semmi nem történik. Pedig, senki nem akar kiszállni.
5: Pedig Tihanyban vezetett Balázsi Gyula turnét fogunk tartani.
4: Igen.
5: Megállunk, fölsétálunk. nálunk.
4: Igen, igen, igen, igen. Gyorsan megállunk, megnézzük, hogy mi az, az építkezés, amit félbe hagynak, soha többet nem fogják. Igen, az a tiétek is, úgyhogy együtt fogjuk megnézni. Így, így.
6: Nagyon jó.
4: Abban a ti pénzetek is, abban a ti pénzetek is benne van.
5: Ugrunk egy csengést a medencébe, azt mondjuk, köszönjük.
4: Megnézzük a fél hegyoldalt, ahol kivágták a fákat, emlékezünk egy pillanatra Balázsi Gyula emlékversennyel, és utána jövünk vissza. De jelezzek a kollégák, hogy azért meg kell állni. Tehát ez egy ilyen hivatalos megállót ihanyba, úgyhogy még ott bekapunk már, hogy így beveszünk valamit a hajóra. Jó,
5: felveszünk
4: valamit.
6: Ez egy menetrend szerinti komp.
4: Menetrend, jó, igen, tehát, menetrend szerinti komp, hogy van néhány megállónk, amit végig kell nyomni. Jó.
6: Csináljátok ott hátul helyet, hogy az autók be tudjanak állni.
4: Gyerekek, a tihany, oda megyünk, ahova mondjátok. Tehát mi az útvonalban nem szólunk bele. Na, hát hogy elillant ez a fél óra, gyerekek?
5: Hát hiába, hogy elment? Sok a téma, érted, ha sok a pörgés, akkor hogy meg mondom, is vagyunk.
4: Hogy elment ez a fél óra? Jó, helyszíni játékosaink lesznek majd. És azért vannak nekünk közben nyereményeink is, apró, könnyed kis nyári játékok. Több szponzorral, több nyereménnyel érkeztünk, úgyhogy majd mondjuk ezeket, lehet ezekre jelentkezni a csajoknál, hostess lányoknál, mert hogy közben egy kicsit játszani is fogunk, úgyhogy tudtok arra is jelentkezni. Jó? Most csatlakoztam be, Júlia WC-ről jelentkezett be, kicsit még visszhangzik, dolgozunk rajta, mi is halljuk, köszönjük szépen.
5: Az ital mindig ezt csinálja a hangjával.
6: Igen, kérdezik, hogy mi ez a sok muslince körülöttem.
4: Igen. Látunk mindenkit, de online, kérlek, hívjátok fel a lányok figyelmét, hogy nyugodtan monokiniszetnek. Köszönjük szépen, figyeljük az online-t. Igen. Követlek benneteket majd a Lady Balatonnal. Üdv B. Gyula. Ez is ebben a formában nagyon megy. Itt állok a nyíregyházi állomáson. Kazikám, téged nem valószínű, hogy föl fogunk tudni szedni. Jó, ez egész biztos. Azt mondja, hogy a héten egy kicsit megette a nagyot, ezt nem is tudom, hogy ez mire vonatkozik. Jó, ránézünk majd még a Viber üzenetekre is, Fekete-fehér igennemre lehet jelentkezni, helyszínről választunk, és akkor 7 órakor neki vágunk és elindulunk. Jó?
5: Jó!
4: Judit integet, álljunk föl. Ebből például álljak föl. Jó, hát fölállok mindjárt.
5: Ha föláll, arra indul a komp.
6: És énekeljük el a himnuszt.
4: Igen, jó. Gyerekek, fél hét múlt, egy perccel jövünk mindjárt. Jó, senki sehova, itt vagyunk rögtön a játékkal, jövünk a hírek után.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
3: Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megalapították a Vándor Lajos díjat. 1500-nál is többen végezhetnek nyári diák munkát Baranyában. Hamarosan érkezik a görög dinnye. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diák munkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a fishingon

0: a díj birtokosa. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozása szerint idén kiváló minőségű lesz. Egyébként Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik a dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig a görög dinnyéből 10-12 kg. Baranyában, főként az ormánságban termesztenek dinnyét, elsősorban görögöt. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a Boly-Nagyvárad csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Folytatódik a hőség, a kánikula, holnaptól már 3 fokú lesz a hőségriasztás, de ez nem jelenti azt, hogy ma fázni fogunk, hiszen Baranyában délután egy felhő sem lesz az égen, a szél is szinte teljesen eláll, csapadék sem valószínű, és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Ma is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, a legmelegebb órákban akár 10 perc alatt is megéghet a bőrünk, vigyázzunk magunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hogy elrepült ez a második fél óra is, kérem szépen? Hogy elrepül itt az idő? 3-4 hét múlt. Pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Mondtuk, hogy ez lesz, gyerekek. Mondtuk, igen. Sok zene, sok kevés játék. Nem, sok játék, kevés beszél. Ez
3: nagy a mi napunk. Sok ember.
1: Igen, de már Viki zenélt egy kicsit, és jön 7 órakor. Üdítőbb, mint a hírek. Úgyhogy játszik mégis, hát aztán jönnek a srácok majd, de csak szigorúan kihajózás után ez a helyzet.
2: Na. Így van, csak ingóhajón tudnak zenélni. Milyen érdekes, amikor egy tóban van víz.
1: Ugye? Mit szólsz, Feri? Nézd meg! Látod?
2: Már életben, hogy nekünk nem jutott.
1: Azok ott hajók, azok madarak, azok evező emberek, ott fürdenek néhányan. Látod? Így néz ki egy tó, Feri. Nálatok mi a helyzet?
2: Ezt vetítitek. Ez nem lehet. Az igazság az nem ilyen. Itt nálunk Velencén.
3: Ez a nádas még a vízben áll.
2: Igen. Már kicsit az a tetőnek még jó.
3: Nagyon jó, igen. Figyelj, meg is lepődtem egyébként, milyen sok víz van.
1: Hát ne, azért ez csalóka, nem? Itt most két részre osztott a Balaton. A déli partiak gyönyörködnek a naplementében, igen. És minden nap elmondják, hogy de jó, itt vagyunk délen, viszont nincs vízük. Az északiak nem látják a naplementét, viszont 3 méter besétálnak, és ugyanúgy nyakig ér a víz. Tehát vagy naplementét van, vagy vized van. Nálunk a déli parton már most eddig ér a víz, kb. 30 centi hiányzik belőle. Tehát az nagyjából nyár végére Feri Velence tavi besétálását fogja hozni.
2: Úgyhogy ott jövünk. Jobbak vagyunk, nekünk nyár elejére, igen, van ilyen.
1: Mi poroszkálva a mederből nézzük majd a naplementét. Az északiak nem látják, viszont tudnak fürdeni. Tehát itt most mindenki osztozik valamit. Megosztjuk a terheket.
3: Figyelj, tegnap megfürödtem. Először a szezonban.
1: A héten. Először a héten, és először a szezonban. Igen, és?
3: Odébb löktöstem egy-két döglött halat.
1: Az mindig van.
3: De nagyon kellemes, tehát még tök udítő, és még nem tudom, hány fokos.
1: Hát, ez megint attól függ, hogy hol fürdesz, itt már ilyen 27-28 körül van.
3: 27, akkor
1: igen, mert hogy kicsi a mélység, ugye, ez a 20-30 centi, azért ez viszonylag gyorsan felmelegszik.
3: Szóval nagyon kellemes volt, kicsit áthűtöttem magam, aztán kijöttem,
1: Jó, de akkor már részeg voltál, úgyhogy teljesen mindegy, ilyenkor már nem érzed a hőmérsékletet.
3: Utoljára szerintem 5 évvel ezelőtt fürdöttem Balatonban.
1: De hol, mit, hol élsz? Vagy hol,
2: nem jársz ilyen helyekre?
1: Mi? De most azért úgy csinálsz, mint a nem tudom, való az Atlanti óceánban lennék, azért a Balaton azért az nem egyedül.
2: Ráadásul tavaly voltunk ugye DJ Otin. Én úgy emlékszem, hogy...
3: Most igen, teszem, na, akkor, hát amikor azért... kerti partiztunk, akkor nálad, akkor be is mentem, igen. De hogy egyébként egy csomó olyan ember van, aki Magyarországon él, de úgy nem nagyon jut le a Balatonra.
1: Igen.
3: Ilyen vagyok én.
1: Jó.
2: Olyan messze van, mi 100 kilométer.
3: Előbb jutok el Tesszalonikibe.
1: Igen. De akik mondjuk eddig a Velencei tóig mentek, és azért nem jöttek a Balatonhoz, mert nekik elég a tó, ők ne jöjjenek. Tehát álljanak meg ott ugyanúgy nyugodtan.
2: Nektek mi el vagyunk. Kellenek,
1: mi nem veszük át a Velencei taviakat. Ők ott nyugodtan poroszkáljanak a korzók, kicsit menjenek nyugodt. A mederbe.
2: Van még vízünk. Nem sok, de van.
1: Igen. Kérdezi egy hallgató, hogy annyi, hogy láttátok, hogy egy bepárásodott ablakú gőzölgő autó a raktérben furcsán imbolyogni? Kérlek, hagyjátok Jacket, hogy fejezze be Rócz. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Itt ki ez az egyszemélyes közönség, aki mindenen nevet, de még ha közlekedési híreket mondok, jövök akkor is. Igen, mert hallom, hogy visszajövő. Hogy
2: te vagy az?
4: Igen, én
1: neked minden mindegy. Megérkeztél van, az első sorba, és itt vagy.
4: Pontosan.
1: Mióta álltál sorba, vagy előre verekedted?
4: Egy óra.
1: Hajnali egy óta?
4: Nem, most fél hat.
1: Fél hat, jó, azt hittem, igen. Hajnali egy.
2: De nem előálltál, hanem legalább középen.
4: Igen, így van.
2: Ja, és akkor előre arcoskodunk, mi?
4: Így jött ki.
1: Jó, honnan lehet.
2: Honnan jöttél?
4: Pest.
2: Budapest vonat?
4: Így van.
2: Bátor gyerek, jó, az, hogy fölszáll.
1: A felénél majd cserélünk, akik hátul vannak, előre állnak, hogy lássátok a BSV-t és a Vikit közelről, akik elő vannak, meg majd hátra vennek, jó? Tehát cserélünk egyet. Három játékunk van, Ferko?
2: Annyi, pontosan három nagyszerű szponzorjátékunk van, irgalmatlanul izgalmasak lesznek. Azokat a lányokat várjuk elsősorban, akiken van fürdőruha. Ott van már integet is, de szeretlek, köszönjük, egy játékosunk van, mindössze, nem baj. És van egy fekete-fehér igen nemünk is.
1: Van csaj, aki fürdőruhába jött.
2: Igen. Hát miért ne lenne? Hát
1: tegyétek fel a kezeteket,
2: van.
1: Csajok. Ti konkrétan a játék miatt ez egy fürdőruhába jöttök? De jó arcok vagytok. Mondjuk ott középen már ilyen szauna jelleg van, tehát azt megértem. Ha elindulunk, akkor jönni fog a levegő, jó? Ha ájul valaki, az emeljétek ki a tömegből, tegyétek a szélére. Ott Feri majd fölébleszti.
3: És adjátok előre.
1: Jó? Adjátok előre.
2: A szájba lélegeztetést vállalok fiúknál is.
3: Elmondtuk, hogy egyébként lesz olyan játék, amihez kell fürdőruha?
1: Feri, ezt egyébként, ha nem olyan a játék, akkor is elmondja, hogy csajok, gyertek fürdőruhába. Tehát ezért minden
3: évben viccelsz.
2: Járok Balatonon, miben? Nagy kabátba, gyere.
1: Igen.
3: Rádió 1-es kitelepülés. Igen.
1: Itt vagyok a hajón, szerezetek nekem, légy szíves, egy kávét, majdnem 3 éves lányunkkal jöttünk, kell az energia. Köszi, Máté. Hol vagy, Máté? Elhoztál egy 3 éves gyereket? Ide? Hát te nem tudod, ez egy tömegrendezvény? Jó.
2: Ha nagyon... Figyelj, itt az ideje, hogy megtanulja a gyerek, hogy mi a buli. Ugye?
1: Ennyi. 3 évesen. Intézünk neked egy kávét. Jó? Meg egyet a gyereknek is. Természetesen. Jó? Kapsz egy kávét. Jó, az NDK-s inget, Feri. Gyereke, már online vagyunk? Már látnak bennünket? Tényleg?
3: NDK-s.
1: Milyen NDK-s? Hát micsoda?
2: Édesem,
1: hát...
2: te tudnád, hogy ez micsoda, te szerencsétlen.
1: Ezek azokról a madarakról az utolsó fotók, amiből Feri kért egy inget, amik meghaltak, amikor kiszáradt a Velencei tó, és Feri így emlékezve rájuk még csináltatott magának egy utolsó igen, ezek a madarak már nem jöttek. Ezek már nem jöttek vissza Velencei tóra, mert már nincs hol nagyon fészkel.
3: Nem, ezeknek a lába beleragadt az iszapba, és beleszáradt, és már nem tudtak többet felszállni.
2: De szájból szájba itatjuk őket, hogy túléljék, ha esetleg kiszabadulnak,
3: akkor süt!
1: Igen.
3: Tartsd őket életben.
1: Még mindig szúrható a menyecske, kaptuk SMS-ben. Én szerintem ez valószínűleg nekem jött, de én nem veszem magamra.
2: Én is azt gondolom.
1: Jó, kapunk ilyen random üzeneteket, de ezzel nincs baj. Jól van, gyerekek, jelentkezett valaki játékra? Van jelentkezőn? Kérdezem én a lányokat. Ugye ilyenkor mindig élőben szoktuk, úgyhogy ha valaki érez magában energiát, vagy játszana velünk egyet, egy ajándékcsomagért, meg szerintem van egy
2: gyerek plusz... közelebb kicsit.
1: Van egy plusz eredményünk is. Ja, ott közben meg zajlik a normál forgalom. Aha, hello srácok, jó reggel, ciao. Szóval, hogy egy játékosunk van. Jó reggel, ciao.
2: Szia,
5: Bogi vagyok.
1: Hello, Bogi! Ciao.
2: De jó, neked kit választasz a játékban?
3: Bogi, te fürdőruhás vagy, nem?
5: Milyen játékra? Én fürödni jöttem.
2: Majd fogsz fürdeni is, mert ennek az a célja, ennek a játéknak, ha nem nyersz, akkor bevágunk a közepén a vízbe, jó?
5: Most rossz.
2: Fekete-fehér igennemet tudsz játszani?
5: Megoldjuk.
2: Ez az.
1: De várj, milyen fürdésre jött? Ja, valamelyik játékról fürdeni kell.
5: Én fürdős játékra. Tök mindegy milyen, legyen.
3: Csak a lényeg, hogy levetkőzhessen.
1: Igen, csak a lényeg, hogy végre levessem ezt a rohadt felsőt. Magam. Annyira nyomja a bellemet, hogy levedném.
2: De most, ha fekete-fehéret játszol, akkor már nem játszhatsz másikba. Nem,
5: más szeretnék. Akkor...
2: Más. Oké, ki az, aki fekete-fehéret?
1: Azért ez is ritka, hogy dobják a játékot. Jó, de akkor viszont megjegyzünk téged. Gyere előre, jó? Fehérbe, gyere előre. Fürdőruhás kislány, tegyétek el akkor egy játékra, kérlek benneteket. Jó? Fürdőruhás kislány, akkor ne hiába jelentkezzen. Akkor
2: Jézusom, hát ti hányan vagytok?
1: Hello!
6: Linda!
2: Hello, Linda!
1: És tényleg azt mondhatod, hogy jó napot? Hallod, Feri, ez neked szólt?
2: Nem.
1: Ezt is, hogy már máshol lemagáznak, az egy dolog, az ott már én is hozzá még szokva, hogy még a műsoron belül is kapunk egy magázást. Ez így,
6: én mindig így kezdem.
1: De semmi baj, te jól nevelt vagy a Feri öreg. Tehát abszolút,
2: nem, már rád nézett! Te engem cseszekes!
1: Veled abszolút nincs, hogy tök cuki vagy. Hogy hívnak?
6: Linda.
1: Lelo Linda, kivel jöttél? Hát neked még szülői kísérleted van, nem? Vagy...
6: Anyukámmal, meg a barátnőimmel.
1: Anyukád és ott a barátnőiddel. Jó, de anyádat távol hátra elállítottad. Anya nem, anya ne gyere, majd én megyek egyedül.
6: Igen,
1: jól van.
3: A
1: és Metzger, Viki, BSV, mindenki, vagy csak úgy első, neked első hajózásod, te nem voltál még velünk, hogy voltál?
6: Nem
1: voltál.
6: Nem voltam.
1: Velünk még nem voltál. Veletek jól van.
3: Velünk még nem hajóztam.
1: Oké, de nagyon kis, de hányadikos vagy?
6: Hatodikos.
1: Kitört a nyári szünet? Akkor már nyugi. Igen. Van. Jó, sulis kérdésekkel nem fogadlak.
2: Most még jöjjön, hogy és milyen lett a bizit.
1: Jaj, nem, igen, igen. Anyád posztolta a bizit, inkább mondd el azt. Nem posztolta a bizit anyád, nem rakta ki, hogy milyen ügyes vagy.
6: Ja, nem.
1: Jó. Nem az a szülő, mit. Aki bizit posztol, a pokorra velük, de tényleg, tehát az... Azt nem is értem. Megint belefutottam néhányba. Nem posztoljuk a gyerek bizonyítványát, nem? Ha szar azért nem, ha jó, akkor meg nem villogunk, hogy jó szülők vagyunk.
2: Nem, tehát... ha szar, akkor posztolhatod. Büszke vagyok a ketteseidre, kicsim.
1: De nem a szar, akkor a gyereket hozott kellemetlen helyzetbe. Ha jó, akkor magadat futatod, hogy milyen jó szülő vagy. Nem is értem ezt komolyan.
3: De ez egy közös siker, egy picit.
1: Nem, ez a gyerek sikere. Hát azért ő ment be.
3: Hát azért, hogy tudnád, hogy neki mennyi meló volt benne.
1: Jó, van egy kis meló a szülőnek is, igen. Linda, figyelj ide, kivel játszanál? Kit választottál?
6: Veled, Balázs.
1: Velem?
6: Igen.
1: Tényleg? De én élőben nem vagyok túl erős. Tegnap 4 másodperc alatt mondtam ki a tiltott szót.
3: Hát ezért megy rád.
1: Jó. Oké. Okay. Jól van. Játszunk egyet akkor, jó? Na, de várj, jó játszol? Jó játékos vagy? Játszottál?
6: Hát,
1: vagy?
6: Igen.
1: Jó játékos?
6: Úgy közben szoktam ilyen játszani anyukával.
1: Tehát a Ferit lemagázod, engem megalázol egy játékban. Jó, még Juliskára kiszánjál valamit, és akkor hármunkat rendbe raktál. Na, mehetünk.
2: 3, 2, 1, tessék!
1: Linda, jól mondom?
6: Igen.
1: Köszönöm meg szépen. Köszönöm szépen.
2: Így. Mi történt, kicsi?
1: Köszönöm. Ne arra úgy adok, gyerekek, néha még azért tudok jó lenni. Nagyon ritkán, mert már nagyon ki vagyok égve, de néha még azért oda tudom tenni magam. Linda imádlak, nagyon cuki vagy, köszönöm.
2: Linda, és mondom a legfontosabbat, nézd hátra, a barátnőd végig fölvette az egészet.
1: Igen.
3: Jó? Kerül az Instára.
2: Kerül TikTok, Insta, ami van.
3: Mindenhová.
6: Mondom, sokba jöttem.
1: Csak bosszút állok a Ferkóért, hogy kapott egy jó napot ott, hát mondom, itt valamit csinálni kell a feltörekvő fiatalsággal. Linda, nagyon cuki vagy. Ha átengedted, hanem nekem ez megcsinálta a napomat. Borzasztó lett volna még egy ilyen fiatal lánytól. Még el is vernek minket fekete fejbe, és meg vagyunk. De cuki vagy, jól van. Érezzétek jól magatokat. Kapsz azért egy ajándékcsomagot, jó?
6: Köszönöm.
1: Adunk neked egy ajándékcsomagot. Ne izgulj, mire visszamész a suliba, addigra elfelejtik ezt a hanganyagot, jó? Úgyhogy nem fogod fél óránként megkapni valamit.
3: De majd a barátnőit felelevenítik, nyugodjon.
1: Igen. Puszi, jó mulatás, érezzétek jól magatokat. Köszi a játékot. Ciao, ciao. Na? Az a gyerekek, az öreg, ugye? A másik azért, még villanunk. Igen, ez milyen durva, hogy már erre kell alcoskodni, hogy egy 13 éves gyereket nevelted. Tehát ennyi maradt a hírnévből, hogy örülünk annak, hogy 13 éves lányokat nevelünk.
2: Nem akarom visszarántani az ünneplésre, de tegnap ugyanennyi idő alatt mondtad ki te is.
1: Egyébként igen. Annyi, hogy most a Gyurit előnyomta a kezembe a kávét, tudod? Anna 7 órakor hozza, van, amikor most volt idő felszívódni. Na jó,
2: na
1: van.
2: Na kell még valami, Linda!
1: Annyit írtak, ebből is tisza szavazó lesz. Nem, hát már az gyerekek, a korából kifullag. Jól van. Oké, na, induljunk akkor el szerintem lassan. Jó, Viki nem sokára újra érkezik, mert az első dalát szerintem ki is adjuk, csak hogy hallja mindenki, aki nincs velünk. És így fogjuk majd csinálni, ha jönnek a srácok és zenélnek, ugye élőben játszik a BSV, akkor az első dalt mondom azoknak, akik ugye nincsenek velünk, hogy online ugyanúgy tudjátok nézni, hallani, és aztán jön csak a hírek és a reklám, tehát az első dal, ami megy itt a színpadon, az mindig szól élőben is. Jó, úgyhogy ezt meg tudják azok is hallgatni, akik nincsenek itt velünk. Mit akartál mondani? Bocsánat.
3: Azt hittem, hogy versenyzünk a szomszéd kompal.
1: Az elment, nem. Az meglógott.
3: Meg egy SMS, hogy Balázsnak már csak ez jutott.
2: De kapitány úr, indulhatunk mi is.
1: Így van, kapitány úr, elindulunk, jó? Vérengzés volt, Tibi azt írja. Igen, vérengzés. Jövünk mindjárt, jó? Metzger Viki a színpadon, ő muzsikál, aki egy kicsit úgy érezni, hogy mozogna, táncolna nyugodtan, és aztán szerintem 7 órakor mire visszajövünk addigra. Ki is futunk, úgyhogy hajrá. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra közben, azért ha láttok közlekedési híreket, azokat küldjetek, mi pedig jövünk vissza mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
18: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
19: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
20: Mesélj!
19: Családi házak nettó 888.000 forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
20: Ez már tetszik.
19: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
21: Vendeguzlakópark.hu.
20: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
21: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
20: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
21: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
24: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
25: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2. és 5. között fénynyárba borítja Pécsett. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
26: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
27: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptetőrendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
28: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
29: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
30: Reklámot hallottál.
31: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
32: Sokan voltak kíváncsiak a bányászat óriásaira, test közelből megölte a nő az újszülött gyermekét. Film készült a Mohácsi csatáról. Felkavaró tartalom következik. Tornazsákba tette, majd egy szekrénybe rejtette újszülött gyermekét egy baranyai nő. A Vármegyei Főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt most vádat emelt ellene. A nő eltitkolta gyermeke születését, majd ezt követően megölte. A vádlott egy baranyai faluban élt élettársával. A bányászat óriásai test közelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók test közelből ismerhették meg a Bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszáról a titkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvény sorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják. A Mohácsi csata közelgő évfordulója apropóján a Rubikon Mohács világok harca című történelmi dokumentumfilmje új kutatási eredményekkel, nemzetközi szakértőkkel és látványos 3D-s rekonstrukciókkal idézi meg az ütközetet. A nagyszabású alkotásnak Debrecenben volt az Apollo moziban a premierje, ahol közönségtalálkozót is szerveztek az alkotókkal. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kőtárban.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
32: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A szakemberek július 1-ig dolgoznak ezen a szakaszon. Folytatódik a hőség, a kánikula, holnaptól már 3 fokú lesz a hőségriasztás, de ez nem jelenti azt, hogy ma fázni fogunk, hiszen Baranyában délután egy felhő sem lesz az égen, a szél is szinte teljesen eláll, csapadék sem valószínű, és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Ma is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, a legmelegebb órákban akár 10 perc alatt is megéghet a bőrünk, vigyázzunk magunkra.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike,
1: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
2: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
3: Telefon, telefon. Adjátok előre nekem. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánunk, szávasztok, csak mi intézzük itt a dolgokat. Gyerekek, annyira süt a nap, hogy konkrétan nem látom, hogy mennyi az idő. Nem tudom elmondani, de mindegy.
4: 7 óra, 10 perc, segítek.
3: Köszönjük szépen. Milyen az árnyékban, jó?
4: Jó,
3: király, jó nektek.
4: Nézzétek
3: jó,
4: meg.
3: Nem kell mindig jó járni.
4: Ez a rendes műsorvezető. A közönség árnyékban, ő meg szív a napon.
3: Azonnal támadjuk meg a kapitányi fülkét, mert nem tudom, mi az irány, forduljuk. Ez nagyon durva lesz. Reggel 7 óra, akkor ez van, akkor ez itt nagyon, nagyon durva lesz. Szóval 7 óra után valamennyivel, gyerekek, valamennyivel. Annyit írt valaki, nagyon szeretem az üzenetét, engedjetek ki cigizni. Valahol megszorult ő egy kicsit középen. Hallani, látni minden, gyerekek?
4: Hallatok, hallasz minden?
3: Látok, jól, jól van, jól van.
4: Nagyon jó, te is hallasz?
5: Abszolút.
4: És látod a Balást?
5: Hát mondjuk elég kicsi, nehéz.
4: Egy picit.
3: Igen.
4: Igen, más is, de
3: ezt az előéletet.
6: Ezt sokan személyre betették
3: már. Ezt sokan mondják a szakmában, sajnos ez igaz egyébként. Hát nagyon szívesen vitatkoznék, de...
6: Hát más ugye, kontextusban is.
3: Igen, az csak legenda, amit hallottok. Ez az igazság, ami most elhangzott valójában.
6: Te terjeszted.
3: Jó, Ferenc, ne aggódjál, hogy mi barnulunk. Te nyugodtan áldogáljál ott az árnyékban.
4: Ki lehet jönni a barátaink közé, érted? Nem kell ilyennek lenni.
3: Van nem egy kell antiszosznak lenni.
4: Van egy csávó mellettem, aki végigmondta a szignálunkat, képzeld el. Tehát a mostanit, ja, most. A beköszönő szignált el tudod mondani fejből, vagy csak, akkor, ha csak megy?
7: Csak ha együtt megy, akkor.
4: De akkor végignyomod. Üvöltötte, hol van Kevin, minden benne volt.
3: De jó vagy.
7: Itt érdekel, Kevin, mi itt vagyunk, ez a lényeg.
3: Ennyi, igen. Honnan jöttél?
7: Nagykanizsáról.
3: Csak azért most ide Nagykanizsáról.
7: Így van, csak miattatok a lányokkal.
3: A lányokkal.
6: Hol vannak a lányok? Csak
3: hol vannak a lányok?
4: Hello.
3: Ja, látjuk a csajokat is. Hello, ciao. Egyébként munka lett volna? Vagy csak kivettetek egy szabít? Vagy szünet van?
7: Hát ez pont jó jött ki, úgyhogy most nincsen majd munka.
3: Aha.
7: Úgyhogy ez.
6: Meddig maradtok?
4: Lányok beosztottak? Vagy...
7: Hát ezt most így...
3: Nem, eszkortok, tudod.
4: Jó, oké. Okay.
3: Jó, mekkora lett volna. Az mekkora lett volna.
5: Igen.
4: Tényleg, vele jársz furagusztus. Na minden.
3: Mégse jöttem. Mégse jöttem.
4: Jó, és a harmadik, ő beszállni? Vagy, ja, bocsánat.
5: Én meg itt vagyok, a Steve.
4: Te vagy a Steve?
5: Én vagyok a Steve.
4: De a Steve egy fiú név.
5: Tudom.
3: Jó, ez ma már... Figyeljetek, ez ma már egy ilyen világ. Tehát ő lány, de Steve-nek hívják, Steve, de lány.
6: Miért vagy te Steve?
5: Hát a párkapcsolatokban, amikor kettő ember elmegy valahova, ott a harmadik ember a Steve.
4: De bunkó vagy, ezt se tudom, én se tudtam. De tényleg úgy hívják a párkapcsolatban a harmadikat, hogy Steve?
6: Én gyertyatartónak.
4: És ha lány...
3: az van, hogy megint boomerek vagyunk. Nem, szóval baj, az van, hogy legalább... megint nem ismerünk valamit, amit nálunk 15 évvel fiatalabbak használnak.
4: De legalább
3: törődj vele.
4: Megtanuljuk, gyerekek, ki emelje már föl a kezét, aki
3: ismerte
4: ezt a Steve-et.
3: Ki tudta a Steve-et?
5: Kérdezzétek meg a Matyit a BSV-be.
4: Ja, hogy ő tudja, ja, a Steve-et.
3: Figyeljetek, ti azért jöttetek,
7: hogy... Ez mi nekem is új volt.
3: Igen, azért jöttetek, hogy rúgdossatok
6: mi? Alázzatok.
4: Beledoblak a vízbe.
3: Igen, igen, igen. Jó, közben egyébként úgy látom, hogy megérkeztünk Tihanyra. Most akartam egy komolyabb készpénzösszeget felajánlani a kapitánynak, hogy bármilyen irányba csak fordítsa el a hajót igazából. De közben gyorsan átértünk a másik oldalra. Úgyhogy Tihanyi beszállóinkat, kiszállóinkat egészen nyugodtan várjuk, senki nem fog természetesen megmozdulni. De nyugodtan.
4: Az előbb a fekete-fehér igen nem játékos, igen? Hol van? Csak meg kicsim, elhagytad az ajándékcsomagot, jó?
3: Látod?
4: Nézd meg, Feri bácsi, milyen rendes.
3: Látod?
4: Idős korára eljön idáig.
5: Tessék?
4: Semmi egészségedre, hagyd a picsába. Mi van ma így, gyerekek?
3: Semmi, senki nem miattunk jött, Feri, ez van.
8: Én szerettem volna veled találkozni Brüsszben, amikor Brüsszben jártatok.
4: Igen, és írtál?
8: Igen.
4: Ott volt a béka, az a baj, pedig bármi lehetett volna. Lehet, hogy ma én vagyok az apukád, kicsim. Mi? Te vagy az apja?
7: Én!
4: Gratulálok!
3: De várjál, te mi volt? Te mentél Brüsszbe?
4: Mi mentünk a békával Brüsszbe egyszer.
3: A Brüsszbe, de van egy nagyon jó film is, ami ilyen.
4: Igen. Bocsánat, ez a mondás, ugye, egyébként tényleg nagyon jó a film, de ezt már elmeséltem, hogy karácsonyra kaptam ezt az utat, és ugye földíszítettük a fenyőfát, meg minden hajnali egy órakor azt mondja a béka, hogy megnézzünk egy filmet. Mondom, biztos nem. 5-kor a Soma itt fog állni, rángatja a fejemet, hogy gyere, izé apa, mert megjött a Jézuska. De ezt nézzük meg, mert ez egy nagyon vicces film. Na most a Bruce című film, vagy nem is tudom mi a pontos címe.
3: Igen, Bruce-ben, igen, In Bruce, de nagyon jó film.
4: De hát viccesnek nem mondanám.
3: Igen, igen, meghalnak benne, kiesnek szörnyokból, gyilkosságok vannak benne, igen.
4: Ugye ezt néztük meg, és akkor én mondtam, hogy te teljesen hülye vagy, Béka, hogy itt hajnalban ezt nézzük, de az volt az ajándék, hogy elmegyünk Bruce-be, és te akkor rám írtál?
8: Igen, szerettem volna veletek találkozni, aha.
4: És akkor érte, mit csinálsz
6: Bruce-be? Ott éltünk
8: akkor, ő ott született.
4: Te Bruce-i vagy?
8: Hát ott születtem.
4: Hallod ezt? Hallod. Oda néz, Bruce-be szél, miért jöttetek ide-vissza?
8: Mert jobb itthon.
3: Na, megjöttek köszönjük a tiszások. Köszönjük szépen, megint itt vannak. Mindenhova beszivárognak.
8: Hogy lennénk itt, ha nem költözünk haza, nem?
3: Hát egyébként haza is jöhetetek volna, akár egy nyaralás vagy egy kiteplésed, akkor úgy döntöttetek, hogy elég külföldből hazajöttök.
8: Olyan is volt, Balázs, de az nem olyan, mint itthon élni.
3: Hát az tök más, persze.
6: Az biztos.
3: Abszolút.
6: Az
3: nem. Nagyon ritka ezt hallani, hogy valaki úgy dönt, hogy külföldön megpróbálja, de majd azért hazajön. De hogy ez itt tényleg azért általában azt szokott lenni, hogy gyerekek, nagyon jó maradunk. De akkor örülünk. Úgyis fogyunk, úgyhogy tök jó, hogy megjöttetek. Jól van, oké, megérkeztünk közben Tihanyban, itt elvileg valamit mi beveszünk, már nem úgy.
4: Igen?
3: Elvileg
4: nekem ez nincs a szerződésemben.
6: Ez később jön.
3: Megérkeztek a dílereink, adjatok nekünk 5 percet, gyorsan átveszünk egy-két cuccot, és utána hajózhatunk. Teljesen másfajta hajózás lesz, fél 8 után.
4: Hello, Steve.
3: Még vidámokban vagyunk.
6: Jó, ezt nem mondtuk, ez egy technohajó.
3: Igen.
6: Igen,
3: nem sokára átalakulunk. És fél 8 után pedig játsszuk majd az első kis játékunkat is, ugye? Három játékkal készültünk, itt tárgynyeremények, 100.000 forint nyeremény, úgyhogy sok minden van, úgyhogy nem sokára játszunk. Igen.
4: Az első játékunkban az jelentkezzen, aki irgalmatlan mennyiségű grillkolbászt tud magába tönni, és közben értelmesen beszél.
3: Igen, nagyon fontos, hogy csak a száján, igen. Így van, Juskák, igazán, tehát ez egy ilyen... nem egy korhatáros játék, tehát csak szájon keresztül. És mire kell a fürdőruhás, csajok? Mire kellettek nekünk?
6: Az hát öntős... Nem olvastad adásmenetet, ezek szerint.
3: De az ön...
4: Sőt, ott volt, amikor kitaláltuk a játékot is, hát mert lesz egy olyan játékunk, ahol ugye egyrészt medencébe dobálunk embereket, ez az egyik, ahol majd ki kell hozni a kis Summersbee-ket, a másik játékban a játékban, ott pedig naptejkenés lesz. Teljes testes naptejkenés.
3: Wow, nagyon jó.
6: És utána végig kell csúszni középen a tatton. És aki messzebb csúszik, az győz.
3: Igen. Épp téged nézlek, Bali, ha kitalálod, ki vagyok, ajándékot adok. Segítek, napszemcsiben vagyok. Ezt írta valaki. Mi hárman csajok, csak miattatok jöttünk Zalaegerszegről, átsó sorban állunk. Adél, Gina és Luizi. Hol legyek, vagytok, csajok? Hol legyek. Vagytok? Három lány. Ja, ott úgy vagytok középen.
4: Azt szeretném csak mondani, hogy ennél a mondatodnál, hogy a napszemcsiben vagyok, volt egy csaj, aki nagyon gyorsan levette magáról, hogy nehogy azt hitt, hogy ő az.
3: Jó, ne törődjél vele, megszoktuk már ezt ebben
4: de
3: a formában.
4: De hol vannak Ginaik?
3: Való Brüss környékén keresve, ott láttam kezén. Lehet, hogy minden bocsánat. Rájuk vonatkozik, az összes SMS-t ők írják, folyamatosan ők szólalnak meg, és az összes
4: de rohadt meleg van itt, nem szar nektek? Na mindegy, ki az? Te vagy?
1: Nem, de én is nagyon messzire jöttem.
3: Honnan jöttél?
1: Ikladról. A Szód mellett, Gödöllő.
3: Jó, most azt hittük, hogy bemondott, hogy Nagyvárad vagy valami.
4: Egyháziak hát ezért... jelentkezzenek. Szóval hol a három lány, aki...
3: Luisa, csak keresd Luizát, Feri. Luisa,
4: hol vagy? Csak
3: a tömegen, keresd Luizát.
4: Luisa, jövök, várjál. Ú, ez tényleg a legvége. Hello, Luisa, melyik az?
1: Ő a Luisa. Én vagyok a Gina, a szülő, anyuka, ők meg a lányaim.
4: Na szóval három hölgy három érkezett. Lány. Apát nem hoztátok.
1: Nem, ő dolgozik.
3: Ez hát, a beszéd.
4: Ez az,
3: valakinek meg...
1: Hát még otthon hagytunk egy picit, ő még csak 5 éves, őt nem hoztuk el.
6: Apával.
4: Egyedül van otthon?
1: Hát így hárman.
4: De a kicsi ő.
1: Nem, dehogy, a mamával.
4: Jaj, megnyugodtam, azt hiszem, az 5 évesen még ne hagyd otthon a gyereket, az még nem egy nagy dolog. Na, Luisa, hogy érzed magad, szívem?
2: Jól.
4: Nagy dumákat fogunk ma csinálni, ugye?
2: Igen.
4: Az egy szavas válaszok. Királynője Luisa. Szóval ő is itt van. Tényleg tele van a kom, vannak italozó emberek. Jó reggelt kívánok.
3: Ki az, aki ital csempészet föl magával? Alkohol? Fölcsempészetek alkohol?
9: Nullaszázalékos akármicsoda.
4: 0-0-ás Summersbee.
9: A nevezője. Ő nevezne az evőversenyre.
4: A haverja elkezdte lögdösni. Jó, hát méretben mondjuk tényleg te vagy.
9: Csak rá kell nézni. Tehát, hogy nézzetek rá. Hát ő a nyertes.
3: Arra azért, született, igen?
4: Igen, de azt látom, hogy ti nem csak 0%-ost ittatok.
9: Nem, én vezettem idáig ma reggel.
4: Ne hülyéskedj, és ne válítottak meg.
9: Tessék.
4: Akkor te nem voltál benne itt az alkoholos szűrésben.
9: Hajnal 2-ig, de...
4: Aha, de nagyon szép dolog. Hajnal 2-ig. Szevasztok, ti honnan?
10: Zalaegerszegről.
4: Az egy közeli, akkor még mindig nem találtuk meg a legtávolabbról érkező. Ne! Na! Gyerekek! Honnan jöttél?
2: Nyíregyházáról.
3: Az nem rossz. Az egy egész jó túra.
6: Lehet nagyot mondani.
3: Jóta lehet hazudni egyébként. Persze. Teljesen mindegy, hogy mit mondok, nem fogunk. Nem fogunk utána nézni.
2: Csak szeretném Eszternek üzenni. Tudom, hogy nincs itt, de senki nem hívja Nyírosznak a giroszt.
4: Köszönöm! Ez
3: Nyíregyházán. Az, gyerekek! Azt mondott, hogy hazudik az Eszter?
2: Nem, csak nem mond igazat.
3: De várjál, hát erről egy legendát épített fel, hozott nekünk, egyébként maga a kaja az borzalmas, tehát hogy az egy ilyen ehetetlen torz szülemény, amit ő Nyírosznak csinál.
2: Nem jó helyekre jár valószínűleg.
3: Az igen? Előtt, tehát, hogy mi szar helyekre is jár. De mi nem hívjátok így, vagy nem ez a neve?
2: Soha senki Nyíregyházi nem hívja így. Szabolcsból senki nem hívja Nyírosznak a Nyíregyházi giroszt.
6: De az nem lehet, hogy te még nem voltál ebben a büfében? Mert ott nyírod.
3: Az nem lehet, hogy te nem vagy nyíregyházi?
4: Igen, biztos nyíregyházi vagy?
2: Mutassak egy lakcímkártyát.
3: De elhisszük, elhisszük.
4: Gyerekek, hát a legenda építés része ez, hogy nagyjá válsz. Itt van például, tudok még ilyet mondani, mint a nyíroszt, hogy legenda lett. Sebestyén Balázs, érted?
3: Tehát... Mit mondtál? Nem figyeltem egy pillanatra, kihagytam.
4: Mikor indultatok?
2: Mármint hova?
4: Hova?
3: Hova? Ja, anyámba?
6: Nem ide készültetek?
2: Tegnap reggel
3: indultatok el?
2: Igen, de
3: hát állítsatok a GPS-en azért egy kicsit, az lehet, hogy jó.
4: Jó, de Zamárdiban volt egy kis buli, ahogy látszik a fiúkon. Tehát zamárdiztak egyet, szórakoztak egyet, és akkor kijöttek ide a kis hajóra.
2: Nem sokat aludtunk, de kulturáltantól.
4: Igen, ezt így érzem a beszédtempótból.
2: Igen.
4: Hogy kulturáltan nem aludtatok semmit, és lehetőség szerint nagyon-nagyon sokat ittatok. Na, mi van?
3: Na gyerekek, az van, hogy közben találtunk egy olyan kutatást, ami azt mondja, elmondja neked, hogy a személyiségedhez milyen szín passzol a legjobban, és amelyik szint preferálod, olyan vagy. Itt le van írva a piros, a narancssárga, a sárga, a zöld, a kék, a lila és a fehér. Csak nézzük meg, hogy igaz-e jó. Itt most legtöbben egyébként ilyen kicsit ilyen nyári a szedben vannak, azt látom, tehát világosban, zöldben. Melyik színnek a lelki jellemzését akarjátok tudni? Milyen színű ing van rajtad, Feri? Melyik legyen?
4: Rajtam? Fehér és kék.
3: Fehér és kék a madaras.
4: De kék jó. Az alapszíne.
3: Kék az alapszíne. Igen. Jó. Mondom, hogy akkor mi jellemző rád, Ferenc? Nézzük meg, hogy igaz-e jó. A teszt alapján végignézték a színeket, és mondták, hogy mindegyik szín mögött egy személyiség van, tehát amelyik szinte preferálod csajként, pasiként, az jellemző a személyiségedre. Azt mondtad, hogy a kék, ugye?
4: Most kék színű a ingem.
3: A kék. Ez túl jó rád nézve, nem olvasom
4: jó,
3: be. Az
4: jó,
3: a baj, hogy ez túl, hát az a baj, túl kedves rád
4: nézve. Jó, mondja, emelje itt a kezét a környezetembe, akinek a kék a
3: jó,
4: kedvenc.
3: Ki az, aki kéket hord, gyerekek? Ki az, aki szereti a kéket?
6: Elsősorban
4: kék, itt van egy kékes. Kékes, aha. Tessék. Szia, ki vagy?
10: Szia, Paks Attila.
4: Attila, akkor jöhet a kék jellemzése, Attila,
3: Ferenc,
4: ezt te vagy.
3: Ferenc, azt mondják, hogy intelligens vagy, ezt részben nagyon. Tudom. Két rozé után már ezt nem tudom rólad elmondani, de viszonylag intelligens vagy. Professzionális, felelősségteljes és nagyon megbízható vagy, Ferko.
4: Én vagyok, gyerekek, hát ez nem is szólhat másról. Az igen, mondjál
6: ezeket,
4: még jót.
6: Ezekkel a tesztekkel, hogy mindig hízeleknek.
3: Igen, csak jót mondanak egyébként. Tehát, hogyha te egy megbízható ember vagy, az azt jelenti, akkor te a kéket választod szívesen.
4: Igen.
3: Erről szól. Sokan azt feltételezik, hogy professzionális, intelligens, felelősségteljes, és egyébként így van, a kék árnyalat a megbízhatóság, a nyugalom és a bizalomnak a színe. Tehát ha szereted a kék színt, akkor ezek mindig azok rá.
4: Figyelj, itt állunk Attilával, aki szintén talpi kékben van, olyan nyugodt érted, mint az állat.
3: Jó, nyugodtnak tűnik?
10: Igen, legjobb.
3: Igen.
6: Jó. Van-e fehér?
3: Van-e fehér? Jó, nézzük a fehéret. Ki az, akinek a kedvenc idén nyáron fölveszi, fehéret szereti, bedobja, és úgy fehéret van, fehérben van leginkább?
4: Meg vagyunk, itt áll mellettem a kisasszony, keresztneve.
11: Aranka.
4: Aranka, drága. Na, nézzük, milyen a fehér ruhás Aranka.
3: Csupa közhely, gyerekek. Azt mondja, a fehér a frissesség, a tisztaság és az új kezdetek színe. Aki fehéret hord, az nagyon sokszor gyorsan kilép egy párkapcsolatból. Nagyon hamar felejti el az exét, gyorsan kezd új életet, és minden pillanatban a változásra törekszik.
4: Várjál, ne rohanjál ilyen gyorsan, tehát gyorsan kilép egy párkapcsolatból, mikor váltál utoljára?
11: Beletaláltad.
3: Tényleg? Ne is fehérben vagy? Mennyi idő után váltál el?
11: 13 év.
3: Hát azért az nem olyan rövid. Hát az nem volt olyan gyors. Mennyi volt ebből jó?
11: Nem igaz.
3: Mennyi volt jó?
11: Az egész, na, csak a vége nem.
3: Csak a vége nem. Jó, hát a válásra végződik, akkor általában nem jó. Igaz, ami elhangzott rád, hogy fehér, hogy egyébként gyorsan kezdesz újat, gyorsan vágsz bele új dolgokba. Nem igaz.
11: De.
3: Aha.
11: Szeretem az új dolgokat és a kihívásokat.
3: És megtaláltad azóta az igazit? Vagy szingliként keresed? És
4: most kacsintott rám, tehát igen? Megtalálta.
3: Annyit árulj el, csak mikor volt a válás?
11: 2009.
3: Nem már én azt hittem, ez egy jó két éve. Jó, és azóta keresed az igazit. Ez egy jó hosszú szinglinét akkor.
11: Még egyszer férhez mentem.
6: Ja, mi első nem volt világos.
1: Nem.
3: Még egyszer, azt mondják, hogy a második házassága az az optimizmus győzelme a racionalitás felett. Tehát, hogy az még egyszer belevágtál egy válás után?
1: Hát igen.
3: Jobban választottál?
1: Pozitívan állok az élethez.
3: Jó, egyébként ezt írja a fehérről, hogy könnyen vált egyébként meg a nyitottság és a tisztaság jele. Oké, jó.
6: De a második tart?
1: Persze.
6: Még mindig.
3: Aha. Még mindig.
1: Igen.
4: Nem olyan, amilyennek kéne lenni.
3: Van barátom, aki most készül a negyedikre, gyerekek. A negyedikre.
4: Jézusom, azért az ő még miben hisz?
3: 54 éves, és a negyedikre készül. Azért ott már nagyon optimistának kell lenni, hogy három elcsezett házasság után még azt mondod, hogy, hogy akkor jöjjön
6: már,
3: a negyedik.
6: Ő már az eltartási szerződésben.
3: Igen, valószínűleg ő már ebben hisz. Jól van, oké. Okay. Megnézzük még a színeket, de lassan egyébként muzsikálunk egyet, jó? Úgyhogy érkezik a BSU a színpadra, gyerekek, sikítani, kiabálni, tapsolni, tombolni, nagyon-nagyon ér. Úgyhogy nagy szeretettel, tapsal, ovációval fogadjátok őket, jó? Mondom megint, hogy az első dal, ha minden igaz, gyertek nyugodtan srácok közben már föl a színpadra, akkor az kimegy élőbe, tehát akik online hallgatnak bennünket, ők is tudják hallgatni, jó? És akkor utána megyünk el majd hírekre, zenére. És aki az első játékot lejátszaná velünk, ha a fürdőruhás játék, akkor megvannak a csajok, ha nem, akkor viszont jelentkezzetek a hostess lányoknál, mert hogy miután a srácok zenéltek, jövünk is vissza majd az első játékkal. Ki az, aki részt venne valamilyen játékban, csak hogy lássuk ezeket, jó? Mutassátok?
4: Te is?
3: Jó.
8: Na, Feri, igen.
3: Hello, jó reggelt.
4: Mindig megijednek, mikor hátulról támadok, visszaértem én is. Nádudvari játékunk van, úgyhogy kolbászokat tömünk a szátokba, és nektek beszélni kell. Tehát egy nagy bonyolultsági fokú, igazán izgalmas játékra számíthattok.
6: Szeretjük
4: majd
6: az ilyen játékokat. Igen.
3: A kávét ne felejtsétek el, Léci, akinek ígértük hátra. Igen. A kávét. Visszük. A gyerekkel jöttél fáradt, vagy visszük a kávét.
4: Bocs.
3: Mindjárt szállítjuk. Jó, szóval színpadon a BSV gyerekek lehet örülni, és akkor jövünk is vissza rögtön majd a muzsika után. Puszi!
4: Jó, hey! Sikítsál, mint az állat!
10: Sziasztok, Rádió 1!

0: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Megújult a Termászpa Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptető rendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termászpa Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
12: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
12: De jó neked! Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
15: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
16: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
17: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
18: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.

0: reklámot hallottál.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közösségi locsolás szerveznek ma Pécset. Gyerekprogramokkal várják a kicsiket a Fényfesztiválon. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki egy svéd állampolgár ellen. Embercsempészés gyanúja miatt. Ennek kapcsán egy friss fotót tett közé most a police.hu. A körözési adatok szerint az elkövető 1967-ben született a libanoni Beirutban. Mindenkit kérnek, hogy aki a fénykép alapján felismeri vagy tudja, hogy hol van a férfi, jelentkezzen. Megjelent a legfrissebb adó Trafipax. A baranyai navosok a héten Komlón és Pécsett, Uránvárosban a fagyisokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a többi helyen pedig a zöldségeket. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a Pécsi Fényfesztiválon, a Zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Forgalomterelésre számíthatnak a közlekedők Mohácson. Közműkiváltási munkák miatt az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában van érvényben a változás. Utat építenek Mohács és Pécsvárad összekötő út

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hol vagy, Ferkó? Hol vagy? Hol vagy?
2: Vagyok az őr helyen, haver srác.
1: Ja,
2: gyerekek,
1: oda.
2: Óriási volt a BSV. Csak szeretném mondani a zenekarnak, hogy érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkozni, mert egész jól csináljátok. Tehát tudom, 20 év egyébként, 20 éves a zenekar. Nagyon jó volt. Nagyon jó. Ügyes.
1: Szevasz, Ferkó!
2: Hello!
3: Hello! Hello.
1: Ciao.
2: Na kérem szépen!
1: Szólok?
2: Serényi úr maga személyesen a barbecue király! Öcsém, hát gyerekek, azért nagy ember van itt, nektek nyilván köszönjük, igazán nem kellett volna. Melyik a kedvenc ízünk?
4: Még egyszer kérdezd meg, mert nem hallom.
2: Melyik a kedvenc ízünk?
4: Az összes, hát nyilván az összes, a nádudvari nyilván.
2: Köszönjük szépen, látod, ezért szerződtették.
1: Rendes gyerek, nem tudom ki, nagyon rendes.
2: Azonnal benyomta a nádudvarit.
1: Köszönjük szépen. Hol vannak a játékosaink, gyerekek?
2: Ahol akarjuk.
1: Ahol akarjuk.
2: Kik azok? Itt van Bogi. Hello, Bogi.
5: Szia.
2: Te egy nagy kolbászevő hírében állsz?
5: Hát ezek szerint igen.
2: Nagyon jó, itt van az első játékosunk, és állítólag van még egy. Ki a másik? Bogi. Ja, itt van Balázs, hello.
6: Igen. Szia, Balázs vagyok.
1: Hello, Balázs, ciao, hello, hello.
2: Férfi női összecsapás. Hello. Foglaljatok is helyet, legyetek olyan kedvesek. Így is van. Rémegyszerű játékot találtunk ki. Kicsit most módosítottuk a játék szabályokat, mert egy kolbásszal, egy nádudvarival terveztünk kezdeni, de azt álmodtuk meg a kulisszák mögött, hogy rögtön mindenki hármat tömjön be a szájába.
3: Csak az ízekedvéért.
2: Így van.
1: Induljunk egy ilyen alapállapottól, nincs ki a hangom.
3: Nem.
1: Induljunk egy ilyen alapállapottól, adod a mikrofonodat, köszönöm, ez se,

0: Jó.
1: Ez sokkal jó.
0: Senki nem hallatsz. Minden, ha adásba hallatszom, akkor jó, majd kiabálok, és akkor így jobb lesz.
2: Adásba vagy. Csak én vagyok.
0: Nem vagy ki.
2: Levike kicsim, drágám, szolgálati közlemény, vagy kiadod ezt a két gyereket, vagy oda megyek és agyonváglak, fiam.
0: Igen.
1: Szegény, hányszor fel.
0: Igen, nem vagyunk kiadva, de mindegy, ti hallotok itt, az a lényeg. Bogikám.
2: Adásba szólunk.
0: Jó. Adásba szólunk, ez a lényeg. Mit kérdeztél?
3: Mondom, mi hallunk titeket.
0: Ja, közel van, igen, kicsit technikailag. Most megjöttünk, köszi Levi, megérkeztünk. Oké, játékosaink leültek, hányal induljunk? Hárommal?
2: Hárommal, azt beszéltük meg, ezt mondtam el az előbb, hogy a szabályzat...
0: Három, így van.
2: Egy nádúrvari kolbász, de legyen ez három. Kaptok majd kártyákat, és miután ugye begyűrtétek a három nagyon finom nádúrvarit különböző ízesítésben, ki kell mondani úgy a kártyán lévő szót, hogy mi ne lássuk. Nekünk az a feladatunk, hogy kitaláljuk. Akinek tovább találjuk ki a szavait, az fogja vinni a fődíjat, egy Landmann Kamado grillt.
0: Sütöget ott, Szombogi? Szoktál itt sütögetni, grillezni?
3: Hát most vettünk egy házat, szóval még nem.
0: Házat vettek! Azt a mindenit! De oda jól jön egy grillsütő.
3: Így van, az mindig jól jön.
1: Szoktál-e teli szájjal beszélni?
3: Hogy tessék?
1: Szoktál-e teli szájjal beszélni?
3: Én csak azt szoktam.
1: Jó, mert itt azt kell.
2: Hát a csajoknak ez jól megy, Balázs.
4: Szoktunk mi is, igen. Vettem egy hegyet nemrég, és ott...
0: Mit vettél?
2: Menjetek már ízébe! A Bogi házat vett.
0: Milyen
2: a
0: hajón vagyunk,
2: hegyet.
0: Feri?
4: Igen.
2: Hol lehet hegyet kapni? Hol nézem? Ingatlan.com, vagy mi?
4: Falun élek, és ott igazából.
2: És megvettem a hegyet.
0: Igen. Mennyire adnak egy hegyet? Mi az ára egy hegynek? Nem kell pontosan, csak egy nagyságrendileg.
4: Egy kis hajlék.
0: Pici kis hajlék.
4: Egy kis pincécske, aha.
0: Vettél egy pincét, meg egy hegyet.
2: 6000 négyzetméter a telek, és van egy 600 négyzetméteres pince.
0: Igen.
2: Jó, oda is elkél.
1: Most
2: akkor
1: pályáztunk az EU-nál.
0: Igen, megnyertünk, nagyon jó volt. Oké, okay, 3-3 darab kolbász, akkor dobjatok külön, léci ki nekünk, jó? Ha nyers, akkor majd. Jézus Mária, gyerekek! Érkezik két óriási tányér. Ferkó, ez mintha nálad lennénk egy ilyen kis hétvégi sütögetésed.
2: Igen, hát nálunk ugye vidéken ilyen jó tartás van. Szerintem a piros a csípős, ugye? Tehát a nagyon piros, azzal egyébként meg tudjátok bolondítani a játékot még, amikor a csípőstől az ember orrából elindul annak az, aminek nem kell elindulnia. Jó?
0: Jó?
2: Na, és akkor jöjjenek a kártyácskák.
0: Hármat.
5: Három virslivel kezdünk, igen, és utána emeljük a tétet.
0: Ú, milyen szigorú.
2: Igen, hogy hát azért azt magával se élnék így első. Sőre, már úgy igen, csak ilyen szigorral.
0: Szigorú, szigorú hostess lányaink vannak, akik mondják itt a versenyszabályzatot. Szóval hármat tegyetek a szátokba, rágjátok össze, de nem ér lenyelni. Tehát ilyen szájban tartás van, jó?
1: Mit egy szivar.
2: Okay, három te... nem fér be, gyerekek.
0: Akkor kettő, nézzünk kettőt, jó, Bogikám? Tegyél be akkor kettőt. Mintha csak megrágnál, csak nem kell megenni, meg nem kell lenyelni. Onnan indulunk, jó?
2: Jaj, már szeretem ezt a játékot.
0: Balázs, úgy fogod ezt a virslit komolyan kis ujjal, tudnék hasonlatot mondani, de a serényen dolgozó...
2: van nagy telekkel, hát úri gyerek.
0: Igen, a serényen dolgozó RMH az nagyon megbüntetni minket. Rosszul vagy már most?
1: Nekem a Boki úgy
3: hát csak nagyon meleg.
0: Nagyon meleg. Ja, hát frissen csináltuk, persze. Hát nem adunk, gondolod, ha nem aggondolod.
2: Nem gondolod, hogy tegnapi nádudvarit adunk.
0: Persze.
2: Hát, micsoda.
0: Jó.
2: Fölháborító.
0: Okay. Ben van egy-egy ben van. Egy-egy ben van. Jó? Töröd meg a kezed nyugodtan. Induljunk egyet? Lehet, hogy egyet indulunk, az jó.
2: Adjunk játékos kártyát, műsorvezetők nem nézhetik meg a kártyákat.
0: Jó, kinek ki a versenyzője? Várjál. Tehát akkor válasz egyet. Bogit viszed, mi vagyunk?
2: Hát én Bogit Balázs, vinném.
0: Viszed
2: hát,
0: Bogit.
2: Jó,
0: jó. Bogit. Akkor mi vagyunk Balázsral. Jó, oké. Okay. Na.
2: Figyelj.
0: Oké, okay. Mondd az első szót. Feri, neked kell kitalálni. Jó?
3: Hot dog.
0: Ja, jó, hagyjad már, hát ez mi volt
2: ez? Szép Bogi, ez az!
0: Hát
2: te
0: így
2: vagy az én ember.
0: Jó, még egy kolbászt tessék betömni. Még egyet kolbászt tessék betömni. Balázs, te már most fuldoklasz.
2: Még egyszer?
4: Hűpölt kolbászt.
0: Elmondom, hogy Balázs kettőnél elvérzik. Egy kilót rakok rá, hogy Balázs kettőnél többet nem bírt.
2: De megvan, ugye, mit mondod?
0: Igen. Bogiba eltűnt egy kolbász, már hogy úgy közben ő azért megeszi ezt, hogy finoman. Csak jelzem,
2: ne
0: hogy
2: le, Bogi, nem nyeljük le, nem nyeljük le.
1: Jár-e különböző jel azért, hogyha behány?
0: Ha valaki elhányja magát, azért adunk egy külön díjat. Jó, milyen a kölye egyébként, Balázs?
4: Finom, nagy.
0: Olyan cuki vagy, úgy viszi te be a baseball sapkát, mint kis óvodás, hogy leültöm, megkaján, megreggelizik, érted? Ha nyerek sütőt, ha nem nyerek sütőt, meg vagyok. Oké, okay, jól van. Bogikám, úgy látom, hogy kezd könyvbe lábadni a szemed, jó? Kicsit be... Ne, pirod még?
3: Jó
2: vagyok. Azt told még be, azt told rá, légy szíves, és akkor gyorsan
0: mutatjuk a másik szó. Mi a másik szó? Figyelünk. Na? Ne nyerd le.
3: Brikert.
0: Na, ezt már nem értettem. Várj, mit mondtál?
2: Még egyszer?
0: Mondjad, mit mond?
3: Izobriket.
0: Hát, meddig megyünk így el?
2: Ötig.
0: Jó, Balázs a másodiknál elvértik. Figyelj, Balázs, nagyon kereszt.
2: Balázs, látom, hogy nyelsz, de Balázs, nagyon vagy elő vagy.
1: Balázs rendesen megrágja és lenyeli.
0: Igen, nagyon kereszt, ne nyerd le, csak tartsd a szádba, jó? Figyelj, jön a szó. Figyelj, nézd, hogy örül, nagyon cuki. Figyelj.
4: Föccsen, ő zsír.
0: milyen volt, jó? Még egy kolbászt betolunk.
2: A következőre igen? Úgy kell, ne kezd el. Ne kezd el, mert látom, hogy csalol, mert nyeled le a kolbászokat, érted, mi kacsa a nokedlit, hogy közvetlenül a szó megmutatása előtt kell betoljatok legalább egy felet. Balázs, neked egy egészet, jó? Férfi vagy.
0: Akkor mehet be most.
1: Boginak már nem annyira őszinte most.
0: Igen, Bogi már nincs annyira jól.
1: Hát nagyon fullad.
2: Szóval rohadjon meg, hogy házat vettem, az grillt akarok hozzá.
0: Vigyétek a grillsütőt, nem kell semmi, csak ne fulladjak meg. Bogike, már szalvétával fogod. Ó, jól nevelt lány, szalvétával fogja a kolbászt. Így van, jöjjön a szó. Figyel. Igen?
3: Nyári naplemente.
2: Nyári naplemente!
0: Én ezt az artikulálást keresem. Nekem ez kezd tetszeni. Ez már ez a fajta artikulálás, ezt már nagyon szeretjük.
2: Nem nyeri le, betolja.
0: Nagyon kell lesz. Te vagy a mi emberünk, te hozod a mi emberünk.
2: Jó? Mert már nyelsz közben, látod?
0: Te enni jöttél, ne nyelj be! Hát ez nem hiszem el, enni jött, hallod? Nem nyerni jött, enni jött.
3: Hát mustár majonéz.
0: Jó játék, eleszünk, 10-ig eljátszunk, ők megkajálnak, rosszul lesznek, 10-kor elviszi őket a mentő.
2: Én nem értettem a Balást.
0: Hagyjuk meg, én szívesen adhatom Bukinak a sütőt, csak valaki vigyelj. Egy utolsó fordulót nézzünk. Egy utolsó fordulat.
1: Bogi, jó? Vagy?
2: Nem várunk semmire, Juli.
0: Figyelj, ha egy Heimlich-féle műfogást kell csinálni, félrenyált és szóljál, Feri expert benne. Azonnal megcsinálja.
1: A Balázs végig is tud.
0: Igen, egy utolsót nézzük, jó? Aztán jó. Ott eldöntjük. Legyen
2: Bogi,
0: egy utolsó.
2: Bogi, most úgy látom, tele van.
0: Bogi, te pedig 6-kor nem sejtetted, hogy hova jöttél. Oké, nézzük az utolsót, jó?
2: És mondd, Bogi, vegetáriánus vagyok.
0: Most kiderül, életembe nevetel. Na, gyerünk. Na, figyelünk.
3: Sajtos. Sajfogyos lángos.
0: Hagyjad már, hát ez micsoda, hát ez nagyon könnyű. Jó? Te közben megreggeliztél? Finom minden van?
4: Nagyon finom, igen.
0: Örülök nagyon, mert megint megettél fél kiló kolbászt, úgyhogy nem szabad legyenni. Figyelj, becsomagoljuk, ha éhes vagy egyébként, jó? Minden nyugodtan. Jó, oké. Azt mondja, hogy nézzük meg Balázs, de Balázs kaják közben, tehát igazából nem nagyon tudunk
2: vele. Jelegeti, eszegeti, csipegeti.
0: Nagyon szeretem.
2: Úgy már be így keresztbe, az most.
3: Rászállott a légy a kolbászomra.
0: Tökéletes. Én ezt is értettem. Mi van, ha félbevágjuk ezt a sütőt, és kapnak egy fél-fél sütőt? Szerintem működik félbevágva?
2: Működik, csak falhoz kell támasztani. Jó? Nagyon fontos. Jó.
0: Betámasztjuk. Jó, gyerekek, nem tudjuk eldönteni. Tehát ha az evőverseny lenne, akkor az Balázs megnyerte volna, mert ő folyamatosan eltünteti a kolbászokat. De Bogi is ügyes. Tehát,
1: de Bogi
0: igazából...
1: játszott tisztán.
0: De Bogi játszott, hát Bogi játszott tisztában.
2: Balázs, ott te tényleg oda akarod adni ezt a gyönyörű Landmann Kamado grillt?
0: Ilyen rendes vagy. Tessék?
2: Komolyan magadból fölajánlod?
4: Föl a hölgynek, igen.
0: De rendes vagy, Balázs, komolyan mondom. Rendes, hogy lehet ilyen rendes?
1: Egy igazi gráló.
2: Tapsoljuk már meg Balázs.
0: Nagy tapsot Balázsnak, aki teljesen önként fölajánlotta.
2: Már rábeszélés nélkül odaadta. Adok cserébe egy nagyon jó Balázsékos ajándékcsomagot, na?
4: Annak örülnék nagyon.
1: És bekimagoljuk neked a kolbászokat.
0: Igen.
2: És vihetsz haza a családnak.
0: Bogi, mióta vagy vegetáriánus?
3: Nem vagyok vegetáriánus, de szerintem ennyi kolbászt még életemben nem ettem meg.
0: Hát ez ilyen, de még a családnak tudunk egy kicsit csomagolni. Jó, megvan az új ház, akkor ez új férj, új család, tehát ez egy ilyen nagy dologba vágtok így bele? Közösen?
3: Így van. Na. A férj nem új, de a lakás igen.
0: Jó, hát figyelj, előbb-utóbb. Akkor megtámogatunk benneteket egy menő grillsütővel, jó? Ez nem is grillsütő tulajdonképpen,
2: ez egy kamadó grill.
0: Igen, ez a nagy ilyen félkör alakú, tudod, brutálisan jól néz ki, és hát ez Feri jobban tudja, mindenféle finomságot lehet benne csinálni. Ez ilyen faszenes, ugye? Alárakod, és akkor úgy szépen elgrillezgettek.
3: Nagyon szuper.
1: Van kert, vagy legalább kert? Terasz.
0: Kert, terasz?
1: Ja, az nincs.
3: Van erkély is, meg kert is.
0: Nagyon jó. Akkor jó helyre megy, jól van.
2: De biztos vagyok benne egyébként, hogy Balázsnak a nádudvari csomagol egy csomóféle grillkolbász.
5: Igen, így van.
2: Nagyon szépen köszönjük. Ma rábeszélő ember vagyok, gyerekek.
0: Igen, jól nyomod.
2: Balázstól elszedtem a grillt, a nádudvaritól a kolbász menő.
0: Jól van, ott van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Bogikám, ügyes voltál, átadjuk akkor neked. Jó, használjátok egészséget.
5: Szeretnénk átadni a nyertesnek.
0: Ez kicsit lottósorsolásos, de szeretjük.
5: Ezt majd leszállítjuk neked, de ez most már a tiéd. Tessék.
0: Van egy másfél méter szert, 30 centis műanyagtáblád, igen.
2: Tartsd fel és vonulj.
0: Bogikám, puszilunk, köszönjük szépen. Balázs úri ember vagy.
3: Ne ezzel gyújtsak be a grillbe, ugye?
2: Ne, mert rossz íze lesz az ételnek.
0: Igen.
5: És mindkét résztvevő kap tőlünk egy ajándékcsomagot.
0: De aranyosak vagytok.
2: Hát ott Balázs reggeli is van, ajándék is van, megérte, és egy tényleg egy úri ember vagy.
0: Te grillezel ilyenbe, Feri? Csinálsz ilyen kajákat?
2: Persze, van, ilyen, van nekem mindenem. Micsoda.
0: És ebben máshol? Tehát ez a lassú tűzes történet?
2: A lassú tűzes, és ennek ugye az a trükkje, hogy ebbe ez egy ilyen kerámia betét van benne, és föl tud fűteni nagyon magasra is, de tud alacsony hőfokot. Tehát például, ha megszeretted a kolbászokat annyira, hogy ti magatok fogjátok tölteni, akkor föl tudod benne füstölni, jó?
3: Nagyon jó.
1: Jó, és mikor hívsz el magadhoz?
2: Mit?
1: Mikor hívsz?
2: Egyszer voltatok, osszátok be, 15 éve.
0: 15 éve ott voltunk, megmutatta, hogy mit tud,
1: érted? Akkor még víz is volt.
0: Így van.
2: Kucs legyen.
0: Jó vagy, gyerekek. Na, mi pedig megyünk, mert látom, hogy Viki már a színpadon, jó? Úgyhogy ismételten muzsikálgatunk egy picit, Metzger Viki már a színpadon, aztán jövünk vissza már is, és még van két játékunk, a fürdőruhás csajokat továbbra is várjuk, mert hogy ugye ők jelentkeztek, úgyhogy egy pici muzsika, és jövünk is vissza, Viki a színpadon, mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
11: Mesélj!
10: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
11: Ez már tetszik.
10: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
12: Vendeguzlakópark.hu.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
14: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécs Város Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
15: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
16: Megújult a Termál Spa Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptetőrendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termál Spa Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
11: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
12: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2. és 5. között fényárba borítja Pécsett. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Autófelvásárlás? Divital Kft. Bizományos értékesítés? Divital Kft. Megbízható használt autó? Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
0: Reklámot hallottál.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Bűnügyi felügyelet alatt is drogot árult vizet osztanak a pályaudvarokon. Július 16-án kezdi a felkészülést a komlói kézilabda csapat. Bűnügyi felügyelet alatt állt, mégsem hagyott fel a drogüzlettel egy magyar széki férfi. Mivel mozgástere korlátozott volt az elmúlt 3 hónapban, több aldíler bevonásával oldotta meg a kábítószer beszerzését és a további értékesítését is. A fő díler azzal bízta meg egyikőjüket, hogy június 20-án reggel vegye át a részére érkező külföldi csomagot, egy másik pedig már a felső kapcsolata lakásán várta a szállítmányt, hogy aztán tovább értékesítse azt. Miután megérkezett a futár és Komlón átvette a küldeményt a férfi, a rendőrök sem vártak tovább, a mecsek kommandó pillanatok alatt lecsapott. Az autóban talált csomag elsőre meglepte őket, a táskában ugyanis édességek és élelmiszerek voltak, legalábbis látszólag. Egyébként drog. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. A pécsi főpályaudvaron és a buszállomáson is vizet osztanak a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig. Ingyenesen adják az utasoknak a vizet a legforgalmasabb vasútállomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeztek. Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, ezeken a helyeken az állomáson adják a vizet. Július 16-án kezdik a felkészülést a komlói kézilabdások. A közös munka felmérésekkel indul, majd a második héten Péter Szabó Dávid irányításával napi 2 edzéssel készül majd a csapat a szeptemberi bajnoki rajtra. Nem maradhat el idén sem a hagyományos csapatépítő orfűi tókörfutás sem. A felkészülés 3. hetében már edzőmérkőzés jön.
20: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
19: Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton, Mohács-Szőlőhegy közelében félpályás útzár érvényes a hónap végéig. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható ma idehaza. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék sehol sem várható. A légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 fok között alakul. Nálunk 36 lesz ma.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 12 perce, ezt kell tal, ez a jó irány. Most szóljunk a kapitány, meg vagyunk. Irányba álltunk, nem tudom, hova megyünk most, jó. A nap beesési szög, 3-4-10-ig ezt az irányt tartjuk, akkor jók vagyunk.
2: De én nem is tudtam ám, hogy a kompasz így letérhet az útvonalról. Én erre nem emlékeztem. Én azt hittem, oda-vissza járkáltunk. Most már gyakorlatilag itt a gyönyörű Tihanyi félszigetet kerülgetjük. Szia, Gyulus! Jó pihenést, ha itt vagy. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk innen a víz közepéből. És akkor így megyünk jobbra-balra. Nagyon menő, én erre nem emlékeztem. A másik, hogy gyerekek, mi ezzel a hajózással, nem a mostanival, az összessel hibáztunk.
1: Na, mit kellett volna helyette?
2: Este! Mondd, hogy... Hát figyelj, itt jött a Metzger Viki, a Nagybogi jött énekelni, itt olyan jó buli lehetett volna, ugye, hogyha egy kicsit így, már este van, ittunk valamit, te, ez egy parti
1: hajó. Jó, de azt csináljuk meg felnőtt változatban, adás nélkül, úgyhogy mi kibérelünk egy hajót.
2: Lehet. Jó, megvagyunk.
1: De akkor nem csinálunk adást, mert az némi büntetés összeszednénk belőle egyébként, igen. De az jó ötlet, tényleg, hogy volt régen a buli repcsi.
2: Bizony, bulihajó.
1: Magyar előadók elvittek fiatal lányokat, hogy együtt bulizzanak. Hát ugye tudjuk, hogy mi lett a vége. Több büntető ügy lett belőle. Csinálni egy ilyen hajót. Juliska, te mit keresel Nagy Évben?
3: A hangomat.
1: Ja, jó.
3: A mikrofonban.
1: Én csak azt látom, hogy te itt jössz-mész. Ja, egyébként ez este kellett volna. Ebben van igazság.
2: Én itt álltam a színpad mellett, a csajok tolták a zenét, a közönség élvezte, mondom, ó, ez milyen menő lenne este 9-től.
3: De ez az irány, ez nagyon jó, mert most mindenki árnyékban van.
1: Igen, ez kell abszolút tartsuk. Tartani. Igen. Pici falunap vibe, azt mondják az estére.
2: De jó, de falunap nincs hajón, haver.
1: Igen. Most.
3: Az előbb elmentünk két horgász mellett, jól láthatóan azt artikultálták, hogy
1: hagyjatok ti meg itt a hajó. Én azért szép ez a Tihanyi, azért megértem, hogy hazánk milliárdosai azért miért szeretik ennyire. Azért ez jól néz ki ebben a formában. A fél erdőt ott, hogy hajóztunk, ott láthatóan kiirtották már egyébként, de jól néz ki. Tehát azért ez ebben a formában ez így az apátság azért az nagyon.
2: Igen, föl csillanó tűzivízmedencék, ugye?
1: Igen.
2: Ha véletlenül égne a félsziget, akkor tudjuk onnan oltani.
1: Igen.
2: Á, jó ez. Jó, ez is az apátság, vagy anyátság.
1: Szép, tényleg rendben van. Na jó, vagy gyorsan nézzük azért, hogy közben mi a helyzet az utakon, mert itt kaptunk egy-két fontos közlekedési hírt, csak segítsük azoknak, akik ma még azért úgy próbálnak valóba eljutni. Nagyon nagy baleset van az M1-esen Pest irányába, Herceghalomtól állt be. A Bicskénél ott az út ellenőrzés miatt van valami baleset, és az M5-ösön Budapest irányába 60-as kilométernél is történt valami. Valami kis dolog, úgyhogy óvatosan menjen mindenki. Jó, van friss, akkor küldjétek. 0-23-111-111, ez az SMS számunk.
2: Na, mire vártok még? Mi van?
3: Játékra.
2: Mit szeretnénk?
4: Bulit!
2: Bulit, tessék, a nép bulit akar. Kérjük a BSC-t, hogy egy nagyobb szettel jöjjön le.
1: Egy nagyobb szettel érkezzen meg.
3: Gyerekek. Nagyon jó, egyébként a BSV dobosa annyira él hátul. Az összes Metzkervik számot végig táncolja, végig dobolja. Ő a legnagyobb parti arc közül.
1: Ő bírja a meleget, persze. Berakták szegényt az üvegkalitkába, azért az ott elég durva ebben a formában. Összeszedték a világ legundorítóbb ételeit, és képzeljétek, hogy kettő étellel fel vagyunk a listán.
2: Nem, már megint.
1: Megkérdeztek 40 országot arról, hogy mi az a saját hazájukban az étel, vagy más országban, amit a leginkább utálnak, és ezáltal összeraktak egy listát, és kettő étellel sikerült berevezni.
2: Nem mondd el, hogy mi.
1: Na, kettő étel bent van, a világ eljött hozzánk, egy csomó turista, megkóstoltak rengeteg ételt, és kettő darabra mondták, hogy helye van ezen a listán, megérkeztek a szavazatok, és kiderült, hogy mi az a két étel, amit a külföldiek a legkevésbé tudnak hova tenni, nem értelmezik, nem szeretik, és fent vagyunk a listán. Ez egy nagyon illusztris lista, 100 főből áll, vagy 100 kajából áll, és kettő magyar kaja van a listán, amit megszavaztak, hogy melyik a legudorítóbb.
2: Na, szerintetek?
1: Na, jó?
2: Úrodi!
1: Várj, tehát főzött ételre kell gondolni. Igen. Nem olyan kaja, hogy bemész a boltba, leveszed, hanem, hogy valaki megcsinálta, és jellegzetes étel egyébként. Jellegzetes
2: szerinted
1: étel.
2: Szerinted mi a?
4: Rakostészta?
2: mákos tészta az egyik. Hát igen, az furi, ugye, mert egy csomó ilyen a mákbe is van tiltva.
1: Azt nem
2: hát
1: értelmezik az, a külföldi kép, ugye, nem jársz messze, de igen. Nincs fönt a mákos tészta a listán.
4: Pacal és a terőspirítós.
1: Pacal.
2: Pacal, terőspirítós. Hülye vagy, a két legjobb kaját mondod.
1: Ugye, Ferinek hát a kedvence, vigyázz, Ferit ezzel meg lehet venni. Igen, a Ferit meg lehet venni.
2: Rajta van valamelyik?
1: Nem, sokan tippelték azt, hogy a pacal is felkerült. Nem, a pacal valamiért az működött a külföldieknek.
2: Tehát hát
1: az
2: csak azért, mert mindenütt van, tudod? Tehát, hogy a pacal az egy csomó országban normál kajának számít. A spanyolok nyomják, ugye a madridi verzióját irgalmatlan jó, csicseri borsóval van megcsinálva, az olaszoknál a trippa, ott van a Lampredotto nevezetű szendvicsuk, ami szintén pacalból van, és egy nagyon-nagyon jó kaja. Tehát náluk valószínűleg annyira nem verte ki a bisztit. Szerintetek mi az, ami följutott a listára, tehát nagyon undorító?
4: Borleves.
1: Egyébként de jót mondta, azt egyszer valaki benézte, hogy a bort még próbáljuk meg levesként megenni, és abból leves csinálta a fia. Egyébként ezt nagyon adom. Ennél undorítóbb kajánk nincsen.
2: Értem.
1: Mint hogy a vörösbort beöntjük a tányérba, adunk hozzá némi szegfűszeget, és megesszük levesként.
3: Valakinek megbillent a keze.
1: Valakinek megbillent a keze, igen. Tehát ez elképesztő undormány. Nem, ez sincsen fönt. Egy rántott ételre kell gondolni. Nem értem egyébként, mi bajunk van ezzel a külföldieknek. Rántott
2: na,
1: étel.
2: Kinek van olyan rántott étel, ami szerint ez fölkerül?
5: A rántott velő.
2: Miért bántod már megint azt a drága velőt? Semmi baj nincs vele. Nem azt mondták, nem rántott velő.
1: Nagyon jó nyomon vagyunk, egy zöldséget kell keresni.
2: Most indultunk el, tehát a rántott karfiol, de nem az.
5: Mi a más?
1: Jók vagyunk, tehát hogy megvan.
4: Rántott uborka.
1: Hagyjál már, miket eszel? Ezt eszed?
2: Ne haragudj, te
1: hol élsz? Rántott uborka? Milyen tájegység ez, hogy honnan jöttél?
4: Nem, ez a street kitchenbe jött.
1: A street kitchenbe? Aha,
2: hát a fürdőzi egyéb dolgokra is képes, úgyhogy nagyon óvatosan. És mit kovászolt, uborkát rántott, vagy csemegét, vagy nyers?
1: Jó, mondjuk azért sok mindent megcsinál, tehát az nem szabad elhinni, tehát kirehetni az uborkát. Na az van, hogy a borleves az egy jó találat, az az egyik közben, mert én csak egyet tudtam, amivel a listán van, megmondták a másikat, a borleves jó találat. Fölrakták a borlevest a külföldiek, aztán ilyen étel nincs. Fönt vagyunk a borlevessel.
2: Igen, kicsit fűszerezünk, kicsit megbelegítjük, igen. Hajrá, éljen a karácsony. Jó, és akkor a másik az egy rántott zöldség.
1: Rántott zöldség, na? Jó sok olajba teszik, nem pirítják és berakják el ilyen bundába. Úgy
2: mi
1: kell elképzelni.
2: A címen, mit?
1: Az, meg
2: az?
1: Vagyunk.
2: Meg
1: az. Az. Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legelhetetlenebb étele az a rántott gomba.
3: Ezzel kinyírtak egy rakás.
1: A rántott gomba.
3: Vegetáriánus.
1: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy mi a bajunk? Az nem egy olyan szar étel, annál vannak rosszabb ételeink.
2: Szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, hogy van egy ilyen levesessége, igen, belül, tudod, a panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
3: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerültet volna, amit én főzök.
1: Mondom még, hogy
3: nem,
1: miket...
3: Nem nálam kérdezős,
1: miket utálnak nálunk. Nem főző jól? Még nem főszélek, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest. A mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondhatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle. Tehát a halat kirántott hagymában fölszöget nem bírták megenni. És a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. Illetve a vadas marhát, és azzal se tudtak mit kezdeni. Ezek az ételek kaptak mind egyébként pontot, illetve a szaloncukor és a kókuszkocka került.
2: Jó, a kókuszkockát azt nem az marha jó, ugye a szaloncukor az is jellegzetesen magyar, tehát az sincs más.
1: Igen, ugye volt egy olyan kategória, hogy mik a számukra a legértelmezhetetlenebbek, tehát nem is a főzött étel, hanem a legértelmezhetetlenebb kategóriában, ezt elvitte a szaloncukor, jól mondtátok, a Túró Rudi és a kókuszkocka, ez amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk.
2: Az is a
1: tehát ez a csokiba becsomagolt valami, ezt egyszer nem tudják hova tenni, és az ételek listáját a borleves és a rántott gomba vitt el. Ezt utálják a leginkább.
3: Na de egy üzbék birkaszem...
1: Tök-tök meg tudom érteni. És igen, mi van a japán kajákkal?
3: Mi van a kínaival?
1: Mi van a birkaszeggye? Mi van a herével? Mi van a szemmel, amit megesznek? Egy csomó ázsiai országban ezeket megesznek. Mi van a bogarakkal?
2: Sőt, ugye ez a szem, meg ennek a kultúrája, az meg még külön vendégnél, még külön dicséret, ha te kapod meg.
3: Óriási megtiszteltetés.
2: És ha nem eszed meg, akkor viszont nagyon megsérted.
3: Vagy megeszed és visszajön.
1: Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
2: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem, és mi a bajod vele?
1: Hát undorító.
4: Minden.
1: Ugye?
2: Tehát minden.
1: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer undorító.
2: Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most vagy.
1: Igen, jó. És hogy miért, bocsánat, miért nem került föl, ami legundorító, és gyerekkorom eztetették, hol van a rántott párizsi? A gomba sokkal jobb. Emlékeztek a rántott párizsira? Ha vasárnap az volt, akkor már örültél anyádnál, hú, de nagyot főzött a buter, rántott párizsi volt. Fogta párizsit, forró olajba berakta, kirántotta.
2: Hát meg tudod, mi a jó rántott párizsiba, hogy legalább a belsejét nem lehet el.
1: Igen, igen, igen, de a belseje már eleve szemét. Tehát fogtuk a szemetet, beleraktuk a forró zsírba, olajba, kisütöttük. Ez se került föl egyébként.
3: És mi volt a rántott párizsi után?
1: Mi volt? Hány inger?
3: Grízes tészta.
1: Ja, és kaptad a grízes tésztát. Igen. Amit még nem értenek, és szintén nagyon furán néztek rájuk, az ott a kocsonya, amit szintén nem nagyon tudtak értelmezni, hogy hova tenni. Egyébként tényleg fura kajáik vannak. Tehát ezek a felsorolások, ezek szólnak, azért meglehetősen fura dolgokat eszünk. Tehát a húslevest valaki egyszer rájött arra, hogy le kell fogyasztani, lefogyasztotta és működik. De... És abból hát a kocsonya, nem tudnak vele a külföldiek mit csinálni.
3: Na de hát ez paliban sincsen egy 100 napos tojással, ne vicceljél már.
1: Igen.
3: Hát hol van ez?
1: Amit érlelnek egy csomó ideig egyébként, igen. Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok rántott gombáját.
2: Így is van, indítsunk mozgalmat.
1: 100-szor rosszabb kaják nem kerültek föl, vagy az értelmezhetetlen kategórián mentek. A gomba az egyébként még egy viszonylag vállalható ételünk, igen.
3: Amitől konkrétan rosszul leszek, az a káposztás tészta.
1: Káposztás tészta?
2: Itt Juli ma valakit meg fognak verni. Én nézem, marasra a kezeket, aki a káposztát. Ennyi. Hát ez elvitte Julia.
1: De miért most egy káposztás tésztához képest egy ázsiai konyha, ahol a bogarakat, a tücsköket, tehát hogy az tök más kultúra
3: élve
1: nyilván.
3: Eszik meg.
1: Élve megeszik, vagy megsüdik, tehát ahhoz képest most egy mákos tészta.
2: Mi káposztás tésztánk.
1: Sehol azért nincsen, igen. Anyám speciális, a rántott csirkeláb, azt írja valaki. Azt ismeritek, Feri, azt főztétek?
2: Hát szegények eledele az, mondjuk rántani, azt nem nagyon értem, de legalább akkor van rajta valami, ugye? Mert a levesben megfőtt csirkelábról leszopogatni a cuccost, az egy működő dolog, de azt kirántani, hát mondjuk sok lesz rajta a panír a lábúj közben. Legalább okay. Akkor azzal
3: kiszopogatod.
1: Ami megnyerte a listát, és minden külföldi azt szavazta meg, az egy izlandi étel lett, amit egy vulkánen pizzának hívják, és mindenfajta marha...
2: A rohasztott madár?
1: Mindenfajta birkafejed, birkaszemed, belet beleraknak magába a pizzatésztába, ezt valahogy összehajtogatják, és úgy veszik ki a sütőből, hogy még félig nyers benne az étel. Gyomor van benne, szem van benne. Ez egy izlandikai, és a birka fejet sütik be valahogy a pizza tésztába, és te kicsomagolod, és ott látod a félig nyert
2: dolgokat. És kikacsint a csirka, hello kisgazdám, itt vagyok.
1: Ez lett a legundorítóbb, és a harmadik helyre pedig befutott egy tájföldi kocsonya, amit angolnából csinálnak, tehát akkor ők is csinálnak valamiféle kocsonyát, és ott az angolnának az agyát és a szemét szolgálják föl szintén. Ehhez képest a mákos tészta vagy a gomba.
2: Mi a baj ott?
1: Hát hol vagyunk, érted? Tehát hol vagyunk?
3: Izlandon van a rohasztott hal, amit 100 napra elásnak, igen, és utána az kiszednek.
2: Is,
3: és
2: ja, az akkor is ugyanilyen. Ott van a rohasztott madár is. A lunda. Ezeket is, igen, azokat is ugye rohasztják. Hát ott van egy ilyen furigusztus, én is azt hittem, hogy ők azért ennél jobban élnek.
1: De az úgy képzeled, hogy az berakja tényleg a földbe, az a 100 napig erjed, belerohad, és azt utána valamennyire nyersen mindenféle sütés nélkül elfogyasztják.
2: Akkor mondom neked a lunda sztoriát, és egy mondatod van megmagyarázni azt, hogy mi kényszerít erre embereket.
3: Az éjség.
2: Agyonversz egy ilyen madárkát, ez egy körülbelül mit én, 40 centis jószág a lundát, mindenféle előkészítés nélkül, tehát nem kopasztod, nem belezed, fogod a lundát a hónod alatt, mész a tengerparton, és keresel egy fókát. A fókát is agyonvered.
1: Ne csináld!
2: Esküszöm, ott a lehetőség szerint az a hagyományos, kibelezed a fókát, beleteszed a madarat úgy, ahogy van, bevarod a fókát eltemeted a homokba a tengerparton, és visszajössz egy hónap múlva, és óriási csemegézel.
1: Ne csináld,
2: ki volt, aki ezt kitalálta?
1: Ezt kajálják. Kóstoltad? Kóstoltad? Teljesen
2: de ott lennék kipróbálni, szerintem már nem csinálja.
1: Érted? És ehhez képest a gombákat felrakták a 30. helyre.
3: De mi is visszatömjük a saját beleibe a disznót.
2: Igen, de azért másnaggal megpucoljuk.
1: Megérkezett a zenekar mögé.
2: Jó, Isten!
1: Ez azt jelenti, hogy takarodjunk le a színpadról, jó? Úgyhogy megyünk, zenéljetek gyerekek, mert az első dalt kiadjuk, jó? 8:30 lesz pontosan 3 perc múlva, mi itt se vagyunk színpadon a VSV, puszi nektek, szevasztok, ciao, ciao.
2: 1, 2, 3, és... Ja. Csiu, csiu.

0: Sziasztok, Rádió 1. Köszönjük szépen!
1: Köszöntünk újra mindenkit! Ki az, aki még bírja ezt a meleget?
0: Hadd kérjük a Grétinek egy óriási nagy hangzavart, itt a Brácsán kísért minket. 1, 2, 3!
1: Köszönjük, Gréti! Nagyon nagy jó, köszönjük!
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
6: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
9: július 2-3-4.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megalapították a Vándor Lajos díjat. 1500-nál is többen végezhetnek nyári diák munkát Baranyában. Hamarosan érkezik a görög dinnye. Ismét jelentkezhetnek a fiatalok a nyári diák munkára. Ennek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-től a program keretében. Közel 250 millió forintos a forrás. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodhat? A díjazott művész és a Fishing on Orfű Fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsátsák az eddig díjazatlan nagy formátumú művészeknek is. Ez örömet okozhatna. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyományt szeretne teremteni a ceremóniából, jövőre már a közönség bevonásával választanák ki, ki legyen egy évig a díj birtokosa. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozása szerint idén kiváló minőségű lesz. Egyébként Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik a dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig a görög dinnyéből 10-12 kg. Baranyában főként az ormánságban termesztenek dinnyét, elsősorban görögöt.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogató központ mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok és koncentrációt ebben a nagy melegben. Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható ma idehaza. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék sehol sem várható. A légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hello, bello! Gyere, gyere! Gyere, gyere! Igen, ez meglepetésszerű volt. Szevasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szolid beszélgetésbe kezdtünk a háttérbe, de Zsűl közben úgy döntött, hogy elindítjuk ezt a fél órát is.
2: Jövök, Ferkó, nem hagylak egyedül!
1: Milyen jól tette! Itt vagyunk, akkor gyere ide előre, mert egy újabb játékkal folytatjuk. Gyerekek, a BSV egyre jobb, nagyon-nagyon szuper volt, és nagyon örülök, hogy így aktivizáltátok magatokat, mert ez rettetes lehet reggel 8-9-kor
2: játszani. Ez az utolsó, egy kicsit olyan szomorkás, sikeredett, Ferkó.
1: Igen, Júli, mondtad,
2: hogy sírni is fogunk azért itt a hajót.
1: Is, hogy innen lesz nehéz följönni, és tökre igazuk van.
2: Itt valami egész más buli van a hajó. Elmondom neked, hogy a hajó elejében mi melegedünk, itt meg valami egészen felnőtt buli kezd kialakulni. Csak mondom, hogy nagyon más a sztorit hátul. Fürdőruhás csajok.
3: A hajó rossz végében volt.
2: A hajó rossz végében vagyunk, gyerekek, az van, hogy mi történik itten. Kérlek szépen, hát ez itt már egy buli hajóvá kezd alakulni.
1: Gyerekek, elmondtuk, hogy lehet hozni fürdőruhát, már csak azért is, mert hogyha valaki szeretne nyerni, a játékainkban akkor kettő is lesz olyan, ami fürdőruhás, úgyhogy most vagyunk a DM játékunknál 100 000 forint értékű DM utalványa tét, amelyhez fürdőruhás csajokat kerestünk.
2: Egyik játékosunk most írja alá felelősségvállalási nyilatkozatot, hogy felhasználjuk a képi hanganyagot mindenhol. Igen, amit a hajón történik, éppen most írt alá. Na, szóval, hogy igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen napteljáték, egymást be kell majd kenegetni szépen, nagyon ügyesen, és egy perc után megnézzük, hogy ha vizet öntünk rátok, akkor mennyi naptej marad rajtatok, az a pár nyeri, akit ügyesebben sikerült bekenni. Jól mondom, Ferenc?
1: Nagyon jó, egyszerűen bámulatos.
2: Magamtól egyedül.
1: Azt szeretném kérni a hostess lányoktól, nagyon kedvesek vagytok, hogy legközelebb, amikor ilyen játék van, kérlek benneteket, hogy a neveket ne a mellekre ragasszátok.
3: Hát hova

0: látom.
1: Így.
0: Érted?
1: Félreértetetlen
0: a dolog. Én néznék a szemedbe, de Niki, hagyjad már! Szia!
2: Homlokomra ragasztom.
1: Hello, Niki.
0: Egyen nekem könnyebb dolgom lett volna.
1: Csáó, Niki, mi újság? Te már rutinosan fürdőruhában? Te így szálltál föl, vagy átöltöztél?
2: Én így szálltam föl.
1: Ez menő.
2: Azt mondtátok, ebbe kell jönni, én jöttem ebbe. Én maratoni vagyok.
1: Tök jó arc vagy. Tök jó arc vagy. Tök jó. Fürdőruhában.
2: Nem tudom, hogy senki nincs fürdőruhában.
1: Hát egyébként ez tényleg jogos. Feri ezt többször elmondta, hogy fürdő... Tessék?
2: Te hol a
3: fürdőruhában?
1: Hát, hát nem akarom a népet ijeszgetni, levenném, figyelj, az botrány lenne.
0: Sikítva menekülnék.
1: Sikítva, mindenki beugrana. Beugrana.
0: Azt mondtad, hogy balatoni lány vagy?
2: Igen, felsőrsi.
0: Felsőörs.
1: Felsőörs, északi part.
0: De az északi.
2: Alsőrs felett.
1: Hát látod? Hoppácska! Azért ismerjük, ismerjük
0: el. És akkor hajnalban te átjöttél ide a másik oldalra, itt felszálltál, aztán majd visszamész a másik oldalra.
2: Figyelj, én azt hittem, hogy nem lehet felszállni Tihanyba, azért átmentem kocsival Szántódról.
1: Úgyhogy... Te simán felszálltál volna Tihanyba. De várj, akkor meg a másik oldalra rakunk le, tehát jobb ez így.
2: Nem, hát Tihanyba, vagy Szántódon a kocsim.
1: Ja, most már mindegy, jó, az a lényeg, hogy megérkeztél. Autókáztál, itt vagy, ez a lényeg, jól van.
3: Okay, Niki, az, ki? Hogy az egy perc alatt minél erotikusabban kenjék össze.
1: Nem kell, nem erotikus.
0: Júli, kérlek, értem a vágyaidat, kicsit.
3: Értem, hogy mindenhova játszol.
1: Láttad az NMH büntetéseinket, ha már csak azt mondjuk, hogy fürdőruha 32 milliót fizetünk, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni.
0: Niki, ki fog kenni?
2: Itt ez a hölgy. Figyelj, én egyedül jöttem.
0: Egyedül? Hát keressek neked valakit, aki beken, Niki. Már megvagy.
1: Találta gyorsan egy hölgyet.
0: És te életedben nem láttad a Niki?
2: Igen.
0: Nagyon jó. Kitty a te neved, nagyon szuper. Egyedül vagy Kitty?
2: Igen.
0: Hát ebből még bármi is lehet, figyelj, hogy mennyi egy jó barátság indul el.
1: Mennyi facér egy csaj jött egyedül egyébként? Nem egyedül jöttek, sehol senki, csak úgy felszálltak a hajóra. Jövőre tényleg meg kell csinálni a felnőtt változatot, Ferenc. Hát, kinőttük ezt a hajót, jövőre tematikát kell váltani egy kicsit.
3: De az van, hogy rosszul mondtuk el, mert azt mondtuk, hogy legyenek fürdőruhás lányok, de azt nem mondtuk, hogy őket be kell kenni, hogy erre lehet jelentkezni.
1: De férfiaknak hogy... nem adjuk oda őket. Az csúnya lenne. Van idegen férfi, aki kerekedi. Ági, hello, jó reggel, ciao. Te is így jöttél a hajó, majd te átöltöztél?
4: Én nem, így jöttem.
1: Mindenki fürdőruhában. Jó, oké.
0: Okay. Helyes.
1: Honnan jöttél, Ági?
4: Ausztriából.
1: Ausztriából, ezért töröd már picit a magyar. Igen, hallom, igen, hogy keresd.
0: Jóta élsz kint.
4: 3,5 éve.
1: Hát az alatt, persze.
0: Idő alatt elkopik.
1: Elkopik az a magyar, és ő a lányod.
4: A lányom,
1: ő a lányod. Te is Ausztriában vagy még itthon?
2: Én is onnan jöttem. Onnan. Már én itt lakom.
1: Aha, mama meg jó messze Ausztriában. Az jó, ebben a korban már jó, a mama Ausztriában van, te itt vagy.
0: Jó,
1: az
0: lesik a távolság ilyenkorban.
1: Kamaszkorban már jó.
3: Mit csinálsz kint?
4: Egy logisztikai cégnél dolgozom.
1: Aha, nagyon jó.
0: Izgalmas meló lehet, mi a logisztikus.
1: Ebben nem kérdezünk többet. Jól
0: nem
1: van.
0: Rossz, hogy a gyerekek meg itthon, vagy egy gyerek itthon?
4: Hát mert ő tanul.
0: Mi, és Ausztráliában nem lehet tanulni?
4: Hát itt van olyan egyetem, ahova szeret.
0: Hova jársz, drágám?
2: Most jelentkezek.
0: Ja, még csak most leszel egyetemista. Jó.
1: Most vagy túl ezen az érettségi dolgon? Most nyomtad végig?
2: Ja, nem, már 2 éve leérettségiztem, csak halasztottam.
1: Király, ezt így kell csinálni. Bulisztál.
2: Az is.
1: Tényleg? De menő.
2: Meg tovább, egy ilyen felnőtt képzésen vettem részt.
3: És mi lettél?
2: Tessék?
3: Mi lettél felnőtt képzésen?
2: Formatervező.
1: Ha erre ne kérdezzünk többet, Verko.
0: Hogy van?
1: Logisztikus formatervező, ebből ne kérdezzünk többet.
0: Logisztikus formatervező, megvagyunk. Na kérem szépen, hát akkor én javaslom az 50 faktort, ugye ezekben az időjárási körülményekben, mert pusztító meleg van, akkor adjuk oda a krémeket. Ja, itt vannak már? Nem vannak itt. Hol vannak a krémek? Ez a vegyetek krémet, gyerekek. Úgy állunk itt, mint aki még életében nem volt strandon, és nem fért a leégéstől.
1: A gyerekek szemét takarjátok el, jó? Itt valami borzasztó kemény dolog történik.
0: Na most, Niki, a gyönyörű szőke hajaddal lehet, hogy kéne valamit csinálni, mert hogy látom Kitit, a játékos társadat, ő teljesen elvakultan azt mondja, hogy tetőtől talpi. De fogom majd borítani a játékost. Mennyi időnk van mindenre?
1: Egy percig kenhetitek
0: a másikat, jó? Hátat, mellkast, amit gondoltok, karokat, leginkább tehát fölül, mert utána jön a DM nagy víztesztje. Erről egyelőre nem állok el többet. Azon férfiak, akik most főhörögtek, rohadjatok meg. Hát milyen szemét dolog ez, ugye, hogy vízzel leöntött nőket akarok.
1: Azért megérkeztek az első sorba.
0: Persze,
1: itt vannak a támogatás, a lelki támogatását?
5: Persze, jöttünk. Én inkább Bernát Hagyinek öltöztem ezzel a...
1: Kicsit olyan vagy egyébként, egy nyakadban, egy kis kulacs kellene a nyakadban, és akkor meg is vagy egyébként.
5: Van benne minden.
1: Hoztatok? Micsoda, figyelj, ezt üldözzük a Júlival, hogy honnan tudnánk egy kis pálinkát szerezni. bármi, naptej, minden van benne. Jó, alkoholt szerezzetek egy keveset, valakitől kérjetek. Na, hogy állunk Ferencem közben?
0: Megvagyunk, kérem szépen, akkor itt vannak a kenőink és a kenetjeink. 3, 2, 1, indul a kenés, de mint az állat, gyorsan.
1: Figyeld, itt modelltestalkattal kerülünk. Le is térdelsz, de ne, ez egy másik, ne térdelj lesz. Ezt nem kérte tőled senki, nem kellett térdelni.
0: Locsoljad, még locsoljad.
1: Nem merek oda nézni. Jézus Atya Úristen, mi történik?
3: 1985 dagástól.
1: Srácok, azért
3: olyan érzésem.
5: Most lettem rosszul.
3: Odaálltál anyukád elé.
1: Niki. Na miért a látvány?
5: Feri, szájon át kéne lélegeztetned.
1: Srácok, kész vannak.
0: Jövök.
1: Kész vannak az első
0: sorban. Niki kicsit túlgondolta a dolgot.
1: Niki, te nem egy felnőtt filmkasztingra jöttél? Vagy jó hajóra szálltál, biztos? Tehát, hogy egyébként van lelkesedés.
3: Ez ám a napvédelem?
1: Igen, nincs.
0: Isten gyerekek. Kiki, adjál még neki, annyi naptejünk van, mint az állat. Itt senki nem fog leírni. Hogy állunk
1: takard el a gyerek szemét, ne nézz oda a gyermekem, ez itt felnőtt tartalom folyik, ne nézd meg, hogy mit csinálnak ezek a felnőtt férfiak.
0: Utolsó 10 másodperchez érkeztünk el.
1: Ezt tetszik ez a játék, ez
3: ezt
1: jó
3: a játékot
1: beteg.
3: Miért ugye? Az utolsó hangozáson?
1: Miért nem játszottuk ezt?
0: A hátát, Kiki!
1: Nézd,
0: Jézus!
1: Mi történik? Mi történik itt?
0: Én erre nem adok pontot.
1: Tényleg pucsita.
2: Kapaszkodnak. Hát ezt kell csinálni, nem?
1: Pucsitani? Én nem hallottam, hogy ezt valaki kérte volna, hogy te pucsítsad.
0: Itt a vége.
1: Feri, egy fél perc, dehogy is kell.
0: Jaj, de hülye vagyok, most látom. Figyelj, rossz az órám.
1: Ne utáskodják, kenjenek még egy
3: tudom,
1: kicsit.
3: Nem tudom, engem nem így szoktak lekenni.
1: Én azért láttak a Zamárdi strandon, Júlia, hogy egy hűtőtáska mellett így pucsítasz, a Miró meg ott kereget nagyon.
3: Én mondom, valaki,
0: és a Miró elmegy sörére.
3: Jaj, nagyon le fogok bírni.
1: Én azt gondolom, Niki, hogy nagyon jó. Ági is nagyon ügyes. Figyeljetek, lelki. Tessék?
2: Az arcomat is be kell?
3: Igen, mindenképpen. Csak a szemedbe ne menjen.
1: Az arcodra ne menjen, szerintem. Az nem. Maradjon csak így jó. Az már az nagyon kétértelmű lenne. Jó? Oké. Na gyerekek, hát Niki nagyon akkor... lelkes, Ági is készen van. Jó? Figyeljetek, itt komoly kell. Nem alibizték el a kenést. Mit történik itt, kérem szépen? Megvagyunk szerintem.
0: Itt a vége.
1: Várjatok, vége van.
0: Vége van, egy perce van vége. Igen. Jó, elég. Nem, de eló, nem kerünk.
1: Megvagyunk. Cseréljetek telefonszámot, lányok, és akkor folytatjátok a kenést utána. Oké, megvagyunk.
0: Hát figyeljetek, első ránézésre Niki és Ági hát úszik, csatakvér, illetve nem vér, hanem csatakrém van mindenhol. Így nem tudnám eldönteni, hogy Ági vagy Niki a menőbb.
3: Ági jobban be van kell. Ági fehérebb.
0: De ha férfiakat kérdezném, akkor ott náluk.
1: Hogy állunk?
0: Ki nyert?
5: Meglátjuk, szerintem döntetlen.
3: Lehetne még egy kört.
1: Vagytok, igen. Jó, és akkor most öntünk rájuk egy-egy liter vizet, vagy egy-egy vödör vizet.
0: Így van.
1: Aha. Jó, akkor azt kell csináljuk, hogy vagy mindenki megfogja a saját vödrét, és egyszer úgy, amikor beállsz egy jó hideg zuhany alá, csak így magadat nyakon öntöd.
3: Napszöveget nem veszed?
1: Napszöveget vedne, nem, hát. Ha gondolod, vagy ne vedne. És jó, a fejetekre így ráöntitek, ennyi a lényeg. Jó, csak így fogja...
0: Tessék? Haja is.
2: A fejem te...
1: Há, vagy így akkor a melkas, arc, csak hogy menjen le végig a víz, jó? De ne engem öntsél, nem én vagyok a versenyben. Oké, okay. Jó, csak így öntsétek magatokra, és akkor megnézzük, hogy mi a végeredmény utána.
3: Ez kapcsi ötletem.
1: Jó? Ez kapitány úr dicséri a játék.
0: Jó, fentről fejre, mert meg kell nézzük, hogy a DMS naptej hogy jó? Maradt fönt. Jó?
1: Mehetünk? Na, 3, 2, 1, mehet az öntés. Úgy.
0: De hősök vagytok.
1: Hát, na, tessék? Hát.
5: Egy gram nem jött le.
1: Gyerekek.
0: A legjobb emberünk, de.
1: Itt nagyon komoly szakmai zsűri van, már itt a srácokat megtaláltam, de komoly szakmai zsűrizés zajlik itt a másik oldalon.
0: Ez szerintem döntetlen. Ez szerintem egy nem jött le semmi. Hát figyeljetek, az van, hogy...
2: Rólam. Akkor most le is kell szednie.
1: Hát itt átadnak a srácoknak, szerintem lesz jelentkező, aki egy zsebkendővel körbe törölget.
0: Ki kell hirdessem az eredményt, a 100 000 forintos DM ajándék utalvány. Ági-éké, nagyon-nagyon
1: ügyes vagy.
0: Még mindig gyakorlatilag
1: Niki, te is
0: egy
1: nagyon...
0: kiló van rajta.
3: És én azt mondom, hogy régóta gondolkodunk azon, hogy mire tudjuk lecserélni a fekete-fehér játékot.
1: Szerintem megvagyunk. Online kérdési
0: verseny. Még igen. Azért itt nekem van egy kérdésem, a DM-től kérnék szépen valakit, aki ilyen döntéshozó. Van itt nálunk valaki? Hol van? Gyere, te vagy az? Na, én úgy tudom, tehát két gyönyörű hölgyet kentünk itt csak a csatakra össze, nagyon szépen leöntötték magukat. Én úgy tudom, hogy a DM üzletekben van még egy csomó utalvány. És azt is tudom, hogy a DM, aki beszállt ebbe a mai buliba. Aranyszíve van az összesnek, a vezérigazgatónak is, a marketingesnek meg nagyon, és biztos vagyok benne, hogy Niki csodálatos kenését meg tudjuk támogatni minimum 50 ezer forintos ajándékutalvánnyal. Én fizetem, ha kell.
1: Na,
6: egyeztessünk, alapítsárít meg mindenképpen, és megbeszéljük.
0: Nagyon kedvesek,
1: nagyon jó, rendes a szponzor, köszönjük szépen. Imádom Ferenc, amik úgy találunk, ahogy senki. Kész tényekkel járítunk a szponzor, ugye jól érezzük. Jó van, akkor neked is lesz ajándék, intézünk valamit, jó?
0: Azért te is kapsz egy
1: milyen volt?
2: Hát nagyon jó, most már 500 faktoros, amire hagy.
1: 500 faktoros.
3: Ez nem fogtok
0: tudni leégni.
1: Bemutatom a zsűri másik két elnökét itt a sorba,
3: hát
1: az első srácokat, úgyhogy ismerkedjetek, jó? Puszi nektek, köszönjük a játékot, hogy ügyes voltál. Niki egy... Várnak oda, a srácok. Puszi, köszönjük szépen, szevasztok.
0: Na és mi pedig már is muzsikálunk, ugye?
1: Így van.
0: Tovább a BSV fenn van, és jön a nagy bugi is, ha minden igaz. Kollaborálnak majd, lehet, hogy ezt így mondják hivatalosan, amennyiben nem, akkor bocs. Eljött, kedves uraim, akkor 3, 2, 1, rajta!
7: Boginak szeretnék kérni egy óriási hangzavart. 1, 2, 3, sziasztok, Rádió 1! Megkérdezhetem tőle, hogy csinálta?

0: nagy bogi és a pénzsű.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sokan voltak kíváncsiak a bányászat óriásaira, testközelből megölte a nő az újszülött gyermekét. Film készült a Mohácsi csatáról. Felkavaró tartalom következik. Tornazsákba tette, majd egy szekrénybe rejtette újszülött gyermekét egy baranyai nő. A Vármegyei Főügyészség 14. életévét be nem töltött személysérelmére elkövetett emberölés miatt most vádat emelt ellene. A nő eltitkolta gyermeke születését, majd ezt követően megölte. A vádlott egy baranyai faluban élt élettársával. A bányászat óriásai testközelből rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napi eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a Bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mély ásót is. A meghirdetett időpontok nagyon gyorsan beteltek, idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszáját a titkaiba és a mézkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvénysorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált, hamarosan folytatják. A Mohácsi csata közelgő évfordulója apropóján a Rubikon Mohács világok harca című történelmi dokumentumfilmje új kutatási eredményekkel, nemzetközi szakértőkkel és látványos 3D-s rekonstrukciókkal idézi meg az ütközetet. A nagyszabású alkotásnak Debrecenben volt az Apollo moziban a premierje, ahol közönségtalálkozót is szerveztek az alkotókkal. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kőtárban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában, a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak most a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Jó utat kívánok! Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható ma idehaza. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék sehol sem várható. A légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 fok között alakul. Nálunk 36 lesz ma.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Bírjuk még a meleget, gyerekek?
2: Igen, most egy pár fokot azért el kéne fordulni egyébként, kapitány úr.
1: Merre fordítsuk? Mondjad fel, jelölt ki az irányt, befordítjuk a hajót. Merre az állunk most?
2: Nem tudom, merre van az eleje.
1: Én se tudom,
2: kapitány,
1: vagyunk.
2: Kapitány, ha a színpad az eleje, akkor 12 fokot jobbra.
1: Nézzük meg, hogy hogyan. Jó, akkor az első kedves rész kap árnyékot, arra gondolsz?
2: Ez az, nagyon jó vagyunk, már csúszik, már nem kúszik.
1: Kúszik, mászik
2: az árnyék, de nem kúszik, mászik. Na mindegy, hát ha hallotta. Fekete pólós haverom, gyere már ide, légy szíves, te, gyere. Zsül bekészített valamit, egy perc, jó az egész, mert nagyon kíváncsi vagyok. Vele kezdtük reggel, ugye, mert az összes szignálunkat tudja.
1: Igen.
2: Hogy csináljuk igen meg azt, hogy leadjuk a szignált, és lenyomja végig, jó?
1: De az összes, de van vagy 20 szignálunk, honnan tudja az összeset? Az durva. Hát.
3: Ugye az autóban folyton szóval, amikor...
1: Megtanulgattad már így szépen, aha.
3: Meg. Kamionosász közben.
1: Jó, de Ferit ismerve, ami olyat rakatott be neked. Rafkos az öreg.
2: Nem, de hogy vagyok én. Hát én egy arany cuki mackócsávó vagyok te. Hát ne szórakozz, hogy csesznék ki veled. Zsül, a legdurvábbat, légy szíves, jó? A legdurvábbat. Na figyelj, jön a szignál, és akkor toljad rá, légy szíves, jó?
1: Csak mondom, hogy közben az a fordulás még nem annyira... Él még a kapitány, Feri? Látsz valamit közben? Életben van?
2: Már csak sodródunk.
1: Mert mi történik a hajóval? Lehet, hogy már nem vezeti senki.
4: Már süllyedünk, és már elhagyta a hajót.
1: Igen, már mentőcsónakba elvez valahol. Jó, oké.
2: Okay. Mehet a szignál, Zsül.
5: Hölgyeim és uraim, a mai napon szekvenciáján élőben tudod legnagyobb családja Zsék, Viki, Laci.
1: Ez még nem az igazi.
2: Az a baj egyébként, hogy csúszik, de én láttam, hogy tudod. Köszönjük, jó beégtél. Na mindegy,
1: igen.
2: Szevasztok.
1: Azért ez még annyira nem ment, de egyébként csúszott a hangból, összeg az is volt. Na, nem sokára játszunk egyet. Figyelj, én zsákutcába kerültem. Mert hogy van még egy játékunk, és megint fürdetünk, Ferkó. Tehát ezt nagyon jól találtuk ki egyébként, hogy fürdőruhás lányok, fürdőruhás fiúk. Vagy kenik egymást, vagy vízbe esnek, úgyhogy nem sokára ezt is játsszuk. Itt még eltakarítják a nap teljes romokat.
2: Nem hiába, gyerekek, van több diplomás a csapatban. Igen. Azért találunk ilyen játékokat.
1: Akkor ment, mit csináltok
2: persze,
1: ti?
2: Tök rendesek vagyunk.
1: Mit csináltok ti? Már. Na, oké, itt vannak már a játékosaink is. Előre verekedek magam, bocsánat, köszönjük szépen, itt vagyunk. Figyelj, itt jobb a hajó végében.
2: Hát persze, itt jár a levegő és árnyék van, tök szuperek vagyunk. Summersby Drunk Tank nevezetű játék a következik. Na most rossz hírem van, gyerekek, mert az időbe beleszámít az is, hogy a műsorvezetőknek kell megdobni ezt a gombot.
4: Ez az én játék.
2: Ezt a Juli játéka. Mondani, hogy várjál, a három műsorvezetőből kettő lesz hülye béna, a Juli ugye nem tud dobni, én meg nem látok.
1: Az erős csapat vagyunk így. Juli a kislabda dobásban nagyon erős. Igen, a Feri meg nem annyira lát.
2: Így van, és akkor ahogy sikerül eltalálnunk ezt a bizonyos célkört, akkor a versenyző belezuhan a medencébe, és 0%-os Summersbit kell belőle kivadászni. Ugye kettő íz az, ami fontos, ezt majd kiteszünk nektek, hogy mit kell összegyűjteni. Aki nyer, az egy teli Summersbit sütőt vihet majd haza. Na?
1: Na lányok?
4: Ki ül fele?
1: Na lányok? Hello, Bogi. Ciao, Bogi.
6: Igen,
1: szia.
6: Sziasztok.
1: Mi újság, Bogi?
6: Jól vagyok, köszönöm. Várom nagyon. Nekem mi? Való, mert 5 éves korom óta úszok, szóval, hogyha itt alul teljesítek, az nagyon kínos.
2: Hát mondjuk nagy úszásra itt nem lesz szükség, igen, mert csak le kell a víz alá, viszont akkor a tüdő jó.
6: Az biztos.
2: Azt mondtad, hogy teljes menetfelszerelésbe jöttél, hát most egy ilyen negligé van itt.
6: Kicsit a hölgy után kicsit megilletődtem, szóval én egy kicsit szolidabban szeretném nyomni.
1: Igen, ő elég magasra tette a mércét ezzel, hogy úgy kentik itt egymás, hogy közben masszívan pucsított, azért ez egy elég érdekes. Mondtad, hogy akkor neked az egy picit sok, visszaveszel a játékba. És hogy ilyen gyerekkorod óta úszol, víz mellett nőttél föl? Vagy...
6: Igen, én Vácon élek, és ott olyan jó a Váci strand, hogy hát nem volt más lehetőség, szóval.
2: De versenyszerűen csináltad?
6: Igen.
2: Mi az erősséged?
6: Vegyes.
2: Vegyes, nekem vegyes. Is.
1: A nagyon feris, feris,
2: csak nekem másból.
4: Én a Szilvából.
1: Igen. Igen. Julia Szilvát
2: Timi,
1: szereti.
2: Hello.
1: Timi, szia.
7: Sziasztok.
1: Mi a helyzet? Honnan jöttél, Timi?
7: Én 60-ból jöttem.
1: 60-ból. Egyedül vagy pároddal? Kikkel érkeztetek?
7: Egyedül jöttem. 10-ig dolgoztam Pesten, és utána itt aludtam a Lepsényi M7-es Molk úton.
4: Ne.
2: De várjál, bement komolyan. És fölfeküdtél a pultra?
7: Nem, a hátsó ülésen, de egyébként ki lehet kényelmesebb lett volna, ha lefekszek a pulton a 180 cm Suzuki-ba.
1: Tehát megálltál egy kocsival egy benzinkúton, aludtál egyet, hogy itt legyél ma a kitelepülésen?
7: Hát az alvás az erős túlzás, de igen.
4: Elfogytak a szálláshelyek, vagy nem is akartál?
7: Hát őszintén, ezek 4 óra hosszára nem akartam szállást fizetni.
4: Igazad van.
1: Nincs jobb romantikusabb egy molkuton aludni. Nincs az a baj, nincs az a baj. Egyedül, igen, így ebben a formában.
2: Jó, a játék miatt jöttél? Tehát azt mondtad, hogy én ma innen hazaviszem akármilyen ajándékot, vagy egyébként meg jó a buli?
7: Mind a kettő. Már régen szerettem volna jönni, tavaly is, de mindig volt, aki azt mondta, hogy jó, én nem jövök, vagy dolgoztam, és most úgy voltam vele, hogy akkor eljövök egyedül.
2: Ez szép teljesítmény, gyerekek. Egyedül 60-ból, nagyon menő vagy, egy 4 órás alvással, szuper. Na kérem szépen, kivel kezdjük a játékot?
1: Azon gondolkozom, hogy 60-ból jön, miért kell aludni? Miért nem jön,
2: ha... Pesten volt, dolgozott.
1: Jaj, Pesten még dolgoztál. Aha, értem. Jó, összetettem a sztorit. Bocsánat, jó gyerekek. Hát, én azóta gondolkozom, akkor elindultál volna később, megjössz 60-ból, és egyből idejössz, hogy te közben elosztál.
7: Igen, mert hogyha én onnan még hazamegyek, 12-re kerültem volna ágyba, és 3:45-kor indulnom kellett volna ide.
1: Így jobb a kocsiba
4: aludni. 4 órát mindenképpen a kocsiban töltött
1: volna. Van ennek egyfajta bája. Oké, csajok, kimászik föl először akkor a kis emelvényünkre. Jó?
2: Beszélik egymásra. Bogi?
1: Figyelj, menjen a rutinos.
2: Bogi, választanod kell, hogy ki az, aki ugye azt a bizonyos gombot eltalálja egy kis labdával, és te belezuhanja a medencébe.
4: De te vakon is jobban dobsz, mint én, nem? Ezt ne csináljuk.
2: Van a Balázs, és van a Feri.
1: De dobhatnak a hosszeszlányok is. Engem?
2: Hát, álljak itt egy szerencsétlen kezdni.
1: De csak hozzá kell, hogy érjen? Vagy ez valamilyen rugó, csak hozzá kell, hogy érjen.
2: Jó. Akkor mász föl oda, légy szíves, ki kell ülnöd a izére a szélére, és nagyon fontos, hogy ez milyen, várjál, ez milyen gyümölcs? 0%-osat kell fölvenni, bodzás, ja, bodzás lájmos és epres lájmos, tehát megvan bodzás lájmos, epres lájmos, ezt a kettőt kell kiszedni, jaj, de jó lesz ez, na, hát akkor ez az a, hogy hívják, amit ugye el kell találják. Jó!
1: Te?
2: Basszus, de hülye vagyok, megnyom. Mász már fölé.
1: Ne
2: haragudj már, de hülye vagyok. Ór Isten.
1: Jó, akkor viszont kezd el keresni.
2: Nem jó.
1: Te igazi kretén.
2: Gyere föl!
1: És rám mondják, hogy én vagyok a rohadék.
2: De figyelj, ott marad.
4: És azt is szedte.
1: Nagyon jó.
2: Szívem, még nem megy a játék.
1: Bedobod a vízbe, és még visszaküldöd még egyszer.
2: Tessék, gyere itt, eddig ki tudsz jönni. Ugyanis az időméréshez hozzátartozik, hogy meddig a műsorvezető meddig próbálkozik.
1: Ja, hogy az is beletartozik.
2: Megcsináljuk?
1: Tessék?
2: Keressék csak meg.
1: Igazi. Hány fokos a vízünk? Milyen vizet tettünk?
2: Nagyon bele, finomat. Nagyon finom, 2.
1: Kettő fokos víz. Figyelj, bocs, nem tudtam, hogy ilyen. Tényleg, ő egy jó indulatú, kedves ember volt, de hogy öregszik egyre
2: gegyobb. Valami elmúlt. Jó. Na, jó. Labdát a főnöknek, gyerünk, vidd oda, légy szíves, köszönjük szépen.
1: Oké, okay, tehát... és akkor tudod, hogy mit kell megkeresned? Tudod, hogy mit kell megtalálni?
4: Hát a tisztette első körben.
1: Fogalmad nincs, hogy mit kell megtalálni. Nagyon akkor jó. Világosítsuk fel a játékosunkat, várjál.
2: Boczás lájmos 0%-os és málnás lájmos 0%-os, vagy epres lájmos. Na, én is hülye vagyok már. Megőrültem. Jó, megvan? Megvan. Persze, hogy megvan. Akkor
1: okozott némi zavart az erőben, hogy zavart az erőben, hogy benyomtad a gombot. Kész vagy? Mehetünk? Meg vagy, mit kell megtalálni? Jó, és időre megy, úgyhogy legyél minél gyorsabb. Jó?
2: Na, akkor. Na, hát te legyél minél gyorsabb. Óra indul. Hoppá! Ki ez a császár, aki
1: nehéz feladat volt. 2 méterről eltalálni egy 40 centis átmérőjű kört.
2: Szedjük össze az összeset, szívem. Nagyon szépen csinálja a kisasszony a medencébe. Nem sikerült sokkolnom az első beeséssel. Nézzük, hogy mi van még. Már mindenféle ízesítés kiszedett.
4: De úgy... mindenki vizes?
2: Kicsit az van, hogy a Willit, ahogy mentették a medencébe, az csapkodott ennyit körülbelül. Nem tudom, mennyit talált meg a kisasszony. Az a lényeg, hogy az összes ilyen cetlinket össze kéne szedni, azok közül, amelyek megfelelnek. Kész?
4: Mennyi az
2: edő? Jó. Oké.
1: Okay. Meg vagyunk? Na, igen. Király vagy, gyors Jézusom, volt, ügyes
2: 32
1: vagy.
2: Másodperc. Ügyes nem volt
1: vagy,
2: rossz.
1: Ügyes vagy.
2: Timikém, hát akkor te jössz, jó? Nem mutatom meg még egyszer, hogy estek bele, Balázs. Gondolom, te is Balázst választod, ugye?
4: persze.
1: Az dob, akit akarsz. Tehát, hogy ezt még szerintem erről még a Juli is eltalálja. Tehát ez nem nagyon bonyolult történet. Igen, mondjuk Juli kislabda dobását ismerjük.
4: Eldobom Tihanyig.
1: Igen, valakit ledobsz itt a szápon mellettük. Jól van, oké. Okay. Timikén pattanyál akkor föl. Jó, így 4 óra alvás után egy benzinkúton.
2: Legalább fölébred.
1: Aha, még várja, meg búvárszemüveg, ez még beöltözés van. Reduktor, palac, búvárszemüveg, minden lesz.
2: Milyen volt a víz?
6: Jól esett nagyon.
1: Hideg? Hideg egyébként? Hideg víz?
6: Hát a Balatonnál mindenképp hidegebb.
1: Aha, igen, reggel föltöltöttük. Jól van, oké. Okay. Meg vagy Timi?
2: Timi, jó? Fölmászott, kapsz megint labdákat.
1: Gyerekek, akkor... én neki drukkolok, komolyan mondom, mind a ketten nagyon ügyesek, de 4 órát alszik valaki egy benzinkúton, hogy velünk hajózhasson, ez egyébként ez egy tök kedves történet. Úgyhogy Timikém, legyél ügyes, most legalább már tudod, hogy mit kell megtalálni. Jó? Legyen valami kézjel, ha nem tudsz följönni, akkor Feri megy utána. És akkor...
2: jó, akkor kiszedlek.
1: Na, mehetünk? Felkészültél? Tényleg úszni tudsz? Azt megkérdeztük?
2: De aranyos vagy, az olyan lebegek.
1: Igen, lebegsz a vizen. Jó. Na, számolj, Ferenc, mehetünk?
2: 3, 2, 1, óra indul. Nagyon szép nagyon volt, jó. Ez a fiú nem tud hibázni. Elsőre eltalálta a gombot, Timi eltűnt a habokban, vagy a haboknak látszó tárgyak mögött.
1: Úristen. Én azt gondolom, hogy az ott Timi. Is van. Lelkesedés.
2: Minden
1: van.
2: Rendben?
1: Van lelkesedés, igen. Fuldoklik vagy játszik? Mi történik? Várjál.
2: Még egyelőre nem kell kimenteni, kapaszkodik egy kézzel, figyeljetek, Timi azt követi, hogy a lábbal is kézzel betámasztja magát, és addig keres, amíg nem talál, ottan leadjuk az újabbat, 0%-os, meg van!
4: Meg.
2: Ne szórakozzatok már!
1: Ne csináld! Ne csináld!
2: Gyerekek, óriási tapsot Timinek!
1: 22 másodperc! 22 másodperc! A nem alvás és a benzinkútó pihenés! Az megtette.
4: Az a kérdésem, van-e itt valaki a Summersbytől?
1: igen, tényleg. Hogy igen. Dobjuk meg őket akkor.
4: Kétszer fürdettük meg. De legnagyobb bajjasság.
1: Igen. Intézzük még egy hűtőt? Jó, ígérjük, adjuk az egyiket, és akkor megkérdezzük, hogy van-e még egy hűtők. Nem tudom, hogy Summersby úr itt van-e, de mindenki nem lehet azért leszedni egy dupla ajándékkal, figyelj, hát azért. De ha itt vannak, akkor mindjárt beszélünk velük. Ügyes voltál, Timi, gratulálunk, menő volt.
7: Köszönöm szépen.
1: Milyen a víz?
7: A víz az nagyon jó, aki jövőre jelentkezik esetleg, ha még lesz, nagyon ajánlom, hogy a műkörmét szedje le, mert nehéz vele felszedni.
4: Ó, vagy összeszedjük az aljáról. Sikerült.
1: Jó, akkor jövőre nem teszünk műkörmét. Ügyesek voltatok, gratulálunk.
2: Ajándékcsomag azért biztos, hogy van, a többit megintézzük, jó? Vagy legalábbis megpróbáljuk.
1: Mert hogy a fő nyeremény ugye egy teli hűtő. Na, és akkor gyerekek, ha már ennyit zenéltünk, akkor még van egy rövid interjúnk, de csak egy pár percig, mert hogy itt közben itt a hazai, hát hogy is mondjam, csak ugye retros popvonalon nagy dolgok történnek, ugye, és mi is sokat beszéltünk róluk, 3 percünk van, akkor hírek után felhívjuk őket, vagy a muzsika után felhívjuk őket. Jó, akkor még csak bekészítjük, de hogy itt egyre másra szaporodnak és állnak össze azok a zenekarok, akik régen ugye összeálltak, aztán felosztottak 90-es évek, 2000-es évek, és hát itt nagy összeállások vannak.
2: Fiatalkoraink legszebb előadói, már nem mindenkinek.
1: Igen, fiatalkoraink legszebb előadói. Közben mit integettek?
4: Hogy átadnák az ajándékot.
1: Ja, átadnátok az ajándékot, csak is erőszakos az a szponzorátok az ajándékot. Hihetetlen.
2: Te mondod, a te hangod mélyebb.
6: De ki nyert? Nem.
4: Ő most szállt fel a hajóra.
1: Imádom.
2: De nyeremény. Ez a az, hogy nem figyelt. Nem baj, meg vagyunk. Nagyon szép. Gratulálunk egy Summersby hűtőtele alkoholmentes 0%-os Summersbyvel. Jó? Úgy fogyasszátok egészséggel. Na szóval vissza akkor a kezdetekhez. Szóval, hogy visszatérünk a 90-es évekhez.
1: Visszatérünk
2: újra
1: a 90-es
2: összeáll évek, valaki?
1: Újra összeállt, fiam, megőrülsz, leteszed a hajad, újra összeállt az Emergency House. Hát mennyit beszéltünk róluk? Megőrülsz? Hát nem viszed el. 90-es évek, 2000-es évek. Ugye Daki egy ideig egyedül volt, de aztán ugye hát feloszlottak, ő egyedül ment, és most van, most történik meg. A világ minden tájáról összeverődnek újra, és újra nyomulnak. Hát most már tényleg csak egy bestiák, meg egy babysitter, és megvan újra a 90-es évek gyerekek.
4: Annyira, Daki most, ha jól tudom, Cipruson él.
1: Daki Cipruson él, de most újra összeálltak. Igen, Hörmit mindenkit mindenhonnan összeszedtek. Ugye rövidre rögtön rájuk csörjünk, de gyerekek, még muzsikánk van, úgyhogy...
2: Csak mit érzek? Csak nem egy... DJ Oti promót.
1: Nem, nincs közel semmi.
2: Nem jönne?
1: Nem, nincs
4: közel. Vagy csak még nem tudsz róla.
1: Nem, gyerekek, nem, nincs szükségünk erre a promóra. Igen, vagy nincs szükségünk el. De most zenélünk még egyet, mert hogy a BSV talán utoljára, és Bogi is a színpadon még gyerekek, úgyhogy arccal mindenki forduljon vissza, jó, a nagy muzsika most ott zajlik. Fia Dobos nagyon őrült, imádom.
2: Fölállt az előbb, és úgy integetett a közönségnek, integessetek neki vissza.
1: Nagyon, nagyon jó arc. Úgyhogy akkor a mai hajózáson szerintem utoljára az utolsó sok kis etappal a színpadon. Ugye, Nagy Bogi, nagyon szépen köszönjük. Bogi, nagyon jó hangod van, nagyon drága vagy, hogy eljöttél. És a BSV zenekar. Köszönjük szépen színpadon a srácok.
8: az, aki fél, fáradtan iszik este. Nézd rám és én az, aki sérem, hozzám simul a testünk. És azt tetted, hogy neki nem fáj sem, és sír, senki sem látja. Úgy érint, hogy nem fáj senki, egyedül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közösségi locsolást szerveznek ma Pécset. Gyerekprogramokkal várják a kicsiket a Fényfesztiválon. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki. A Komlói Járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki egy svéd állampolgár ellen. Embercsempészés gyanúja miatt. Ennek kapcsán egy friss fotót tett közzé most a police.hu. A körözési adatok szerint az elkövető 1967-ben született a libanoni Beirutban. Mindenkit kérnek, hogy aki a fénykép alapján felismeri vagy tudja, hogy hol van a férfi, jelentkezzen. Megjelent a legfrissebb adó Trafipax. A baranyai navosok a héten Komlón és Pécset, Uránvárosban a fagyisokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a többi helyen pedig a zöldségeket. Együtt öntözhetünk. A klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebből jelennek meg a települések mindennapjaiban. A hőhullámok, az asszályos időszakok, a városi hősziget hatás miatt különösen felértékelődik a zöld felületek szerepe. A fák, cserjék, a közösségi zöld területek nem csak esztétikai értéket képviselnek, hanem hozzájárulnak a levegő minőségének javításához, mérséklik a felmelegedést, élhetőbbé teszik a városi környezetet. Éppen ezért közös locsolási akciót hirdetnek, mely túlmutat a növények gondozásán, erősíti a helyi közösségeket, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi is a felelősségünk. A pécsi helyszín ma kerül sorra, délután 5 órakor a helyszín a Ledina kutyafuttató lesz. Ahogy minden évben, úgy idén is gyerekprogramokkal készülnek a pécsi Fényfesztiválon, a zsolnai eseményen július 2-a és 5-e között. Rengeteg családi programot kínálnak, ahol a fény nem pusztán látványosság lesz, hanem a gyerekekkel egy közös élmény. A jubileumi fesztivál alkotóműhelyében a legkisebbek is fényfestőkké válhatnak, de lesz cirkuszi játszóház is majd. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot. A Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel. Folytatódik a hőség, a kánikula, holnaptól már 3 fokú lesz a hőség, riasztás, de ez nem jelenti azt, hogy ma fázni fogunk, hiszen Baranyában délután egy felhő sem lesz az égen, a szél is szinte teljesen eláll, csapadék sem valószínű, és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Ma is extrém erős UV-sugárzásra kell készülni, a legmelegebb órákban akár 10 perc alatt is megéghet a bőrünk, vigyázzunk magunkra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Az utolsó blogban lesz majd.
2: Nektek nincs olyan érzésetek, hogy forgunk össze, hogy teljesen elveszed az orientációdat? Hogy most merre állunk, honnan jöttünk, itt van Tihany, merre megyünk?
3: Bajba lennénk, ha ki kéne úszni, mi?
2: Ja, hát az, igen, hát a pláne. Akkor, ha ki kéne úszni, hogy még mindig Tihany mellett vagyunk egyébként.
4: Teljes zavar, de ez nálam általános.
2: Ja, de hát ez az orientáció zavar, igen, ez egy komolyabb buli után megfordul.
3: Forduljatok már meg,
2: és akkor csinálunk nem, egy integetőset. Tegye föl mindenki a kezét, így mindenki, ez a jó, oj, de jól nézett
3: ki. Ne ők forduljanak meg, te fordulj meg. Jó. Már hol vagytok? Integet mindenki!
2: Ne felejtsél megjelölni a képen, jó Ferenc, csak akkor tudom átvenni.
3: Mit integetsz, ez egy fénykép, nem fog látszott. Ó, gyerekek.
2: Jól nézett ki. Na, gyerekek, viszont mi, ahol még nem ülsz le, Ferenc, mi ahol még abba hagytuk, az ott van, hogy egy rövid telefonos interjú, csak közben itt közben BSV-ztünk, zenéltünk, úsztattunk lányokat, hogy csak egy rövidre itt van belünk, ha minden igaz, akkor gyerekek újra összeálltak. Tehát irány a 2000-es évek, irány a 90-es évek, ha már ez egy ilyen zenei adás, akkor tökre belefér. Én nem tudom, ők hogy találták meg újra egymást, de ha minden igaz, akkor Daki már itt van. Hello, Daki, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel,
2: ciao, hello. Figyelj, olvastuk a híreket, hogy ti négyen voltatok, ugye? Négyen voltatok, és hogy újra összeáll az Emergency House, ez valid ez a dolog, tényleg?
5: Igen, teljesen, ezt most én bombaként újra ki tudom hirdetni, hogy ez így van. Nagyon sok munkám és nagyon sok imám van benne, de ez most július 4-én megtörténik idén.
3: De várj, ezt csak te akartad egyedül?
4: Hogy
2: igen, kizaklatott ki. Honnan szedted elő a többieket? Hogy a világ melyik tájékán voltak ők?
5: Képzeld el, hogy én már 2 évvel ezelőtt elkezdtem ezen munkálkodni, és mikor valami nagyobb felkérés érkezett hozzám, ami nyilván a közös dalainkat is érintette, akkor én mindig megkerestem őket, ők meg teljesen módszeresen mindig nemet mondtak.

0: Mindig lepo, igen, mindig nem vették fel a telefont egy idő után, igen.
1: Felvették, hál' Istennek felvették, csak tudod úgy, mindenféle indokkal tök aranyosan elutasítottak. Én meg úgy voltam vele, hogy jó, akkor nyomom egyedül. Aztán idén májusban érkezett egy telefonhívás Jukritól, hogy az 50. születésnapjára szeretné összerántani az eredeti felállást.
0: Ja, hogy ő szeretné összerántani, tehát akkor ő is bejön és föltámadta meg.
1: De akkor még csak az ő születésnapjáról volt szó, tudod, hogy összetalálkozunk 25 év után, és együtt bulizunk.
0: A Jukri az egyik fiú volt, vagy a másik csaj? Tehát várjál, hogy volt? Volt a Hörbi? A másik csaj, a szőkehajú csaj. Igen, ő volt a másik csajci, aha.
1: Igen, vagy éppen valamikor pink haja volt.
0: Pinkben is volt, tényleg. Atya Isten, azért ez nettó 90-es évek, 2000-es évek. Nagyon nagy korszak volt, igen.
1: Tehát azért 50 pluszosként próbáljuk most megugrani a lécet, de nem hiszem, hogy probléma lesz.
0: Figyelj, valamit írás velük alá, hogy a következő 10 évben viszont nem oszolhatok föl. Tehát valami legyen, apró betűbe tedd be a szerződésbe.
2: Óriás koreók lesznek megint?
0: Tényleg? Mi van a koreográfiával? Nyomjátok?
1: Fogunk táncolni, így van, de mindenképpen törekszünk arra, hogy ne legyen, tudod, ilyen izzadságszagú, kicsit ilyen gagyesz-magyesz. Úgyhogy mindenképpen törekszünk arra, hogy a show jellege megmaradjon, de ne kelljen azért 2 percenként az oxigénsátorhoz rohangálni.
3: Igen. Te volt olyan a próbán, hogy valamelyikőtök így nézett üveges szemmel, hogy basszus, itt mi volt a szöveg?
0: Ez is a mi dalunk! Jézus várja, ilyeneket csináltunk!
3: Hogy?
0: Ezt is mi értük, ezt
1: persze,
0: a szöveget?
1: Hogy volt! Hát tudod, nyilván megvan szabva egy bizonyos időtartam, hogy mennyit leszünk színpadon. Na hál' Istennek, hogy az Imölcsőszínek azért vannak jócskán olyan slágerei, amelyzer a fél órát kitöltik, ugye. És azért voltak variálások, hogy mely dalokat hagyjuk ki, melyek legyenek valóban az időutazás részei, és hát valóban voltak nagy derülések, tehát a ChatGPT az nagyon jó barátom volt az első 2 próbán.
2: És hogy próbáltok? Mert hogy szanaszét vagytok, FaceTime-on, vagy hogy csináljátok?
1: Úgy vagyunk, képzeld el, hogy én vagyok most idén a távirat, tehát őket ugye Magyarországon, Budapesten könnyebb összerántani, úgyhogy én vagyok az, aki most repkedek jobbra-balra, és így tudjuk megoldani.
3: Na hát, ha már próbáltok, akkor biztos lesz ennek valami bemutatója, vagy reunión, összejövés, nagy koncert, nagy buli.
1: Így van. Én holnap repülök vissza hozzájuk Budapestre, kezdődnek a közös próbák, és július 4-én a Budapest Parkban robban először a bomba.
0: Wow. Július 4-én vagytok a parkban először. Aha, hát az nagyon,
1: igen,
0: nagyon komoly.
1: Igen, ez az állat 2000, és szerintem nagyon ildomos úgy, hogy a mi közönségünk.
0: Menő. Hát mi nagyon gratulálom.
1: Vannak, úgyhogy lehet élni.
0: Mi nagyon röhögtünk, meg örültünk neki. Tök jó. Tényleg a bestiák, és a bestiák van még babysitter, neki kell, és akkor megvagyunk. Mert lassan mindenki újra össze.
2: Egy bizőbojz még kell.
1: Ennyi. Hát most még a hip-hop boys megvárjuk a fiatalembert, még meg lesz a poksora, és akkor ők is jöhetnek.
0: Igen, 60 pluszban vannak, már ők is erősen, de nagyon szeretnék, ők is szállnának. Daki, nagyon köszi, vigyázzatok magatokra, jövő hét szombatra a parkba, akkor az I Love 2000-en jó bulit nektek. Okay, ciao.
1: Veled meg nem sokára, Tali. Nagyon szépen köszönjük.
0: Ne is mond, hagyjuk. Ciao, puszi, hello, ciao, köszönjük, ciao. Hello.
3: Még egy jó tapu koncert, azt hiányzik.
0: Figyelj, mit történik, hogy egyre másra állnak össze a 90-es évek nagy ikonikus zenekarjai? A nagy diszkókorszak, ugye? Hát akkor az élőzene halott volt, és ez ment. Most már azért elfér egymás a kettő, de imádom.
2: Szponzorunk a gondos óra program.
0: Igen. Tényleg egy hip-hopból 60 pluszban megnézzük, és akkor tényleg megvagyunk. Na jól van, drága hajózóik, az van, hogy igazából mi megyünk lassan visszafelé, mert hogy 10 órára ígértünk nektek egy kikötést, és mi ezt szeretnénk tartani, hát ha valakinek dolga van, vagy menni kell. Itt az elsősorban le a kalappal, hogy ti általában a tűzőnapot kaptátok be, ezt ilyen kitartóan bírtátok. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött. Mi mondtuk ugye, hogy mi most egy hetes szabadságra indulunk, úgyhogy legközelebb majd mondjuk azért a hallgatóinknak is, nem csak akik itt vannak, jövő hét után hétfőn kezdünk majd. Ugye, ha minden igaz, jövő héten nem vagyunk.
3: Így van, jól tudod.
0: Jövő héten nem vagyunk.
2: Kis pihi, mosztorozgatás.
0: Ugye? Hát már aki ruhailag felkészült erre a történetre. Jó, oké, tudom, mit akarsz mondani. Nem
3: akarok
0: kell.
3: Erről beszélni. Igen,
0: köszönöm szépen, ha megőrzöd ezeket a titkokat, hogy...
3: Tegnap 3 órán keresztül néztem meretten a telefonomat, azért nem voltam itt tegnap este, mert feldolgoztam Sebestyén Balázs válaszát, hogy mit kell egy olyan egy túrára vinni, ahol 2000 méteres hegyek fölé mész motorral. Mondta, hogy szerint elég a rövid ujjú póló. Gyere velünk, haver.
0: Kettő dolog a védelmemben. Kettő nap éves sem volt biztos, hogy tudok menni. Kettő, nem tudtam, hogy 2500 méterre motorozunk, ezért beraktam 2 darab pólót meg egy gatyát. És tegnap beírja a Feri este, hogy ockó, készüljetek, itt vagy 5 fok lesz, vagy 35. Mert hülye vagy? Én egy rövid új pólót hoztam, a motoros csizmám sincsen nálam, egy nyári nadrágot. És mondja, jó, de hogy itt akár 5 fok is lehet volna. 5 fok, hát 30. Azt mondtad, hogy 30 fokba menjünk.
3: Vagy mentek. Indulunk, ugye?
0: Mert itt ugye jó hosszú nyomtok egészen jövét szombatig, vagy vasárnapig, itt brutálban vagytok. 30 fokos káni külön van egész Európában. Miért rakjak be én nagykabátot? Erre mondja, hogy 5 fok lesz.
3: Egy, ahol hajnalban hideg van.
0: Jó, hát most már mindegy, megyünk, ami van.
2: De elküldted a követeket, ugye?
0: Persze. Riadtan írtam a Ferinek, jó, segíts, hogy kell erre bepakolni, basszus. Én nem tudtam, én azt hittem, hogy izé van. Kánikula van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, drága hallgatók. Így van, Viki még jön a színpadra. Köszönjük szépen zenekarunknak is, a BSV-nek. Nagyon-nagyon köszi, drágák vagytok mindenkinek, aki eljött, énekes, itt volt. Boginak is nagyon jó hangja van, nagyon klassz kis énekesse, úgyhogy neki is nagyon-nagyon szépen köszönjük. És aki marad nyaralni, érezzétek jól magatokat, pihenjetek, mi egy hét múlva, hétfőn kezdünk majd újra.
3: Nagyon köszönjük a Nád udvarinak, hogy jöttek megint velünk, aztán természetesen a DM-nek, meg a Summersbee-nek, hogy ezt a fantasztikus játékainkat elfogadták. Tehát, hogy átment ez az eszetlen baromság, amiket kitaláltuk. Köszönjük a Bohart kapitányainak, jó szolgálatot kívánunk.
0: És a teljes, össze. A kenős játékot vinni kell? Tehát, hogy azt az szabadalmazhatni kell. Puszi mindenkinek, Viki még a színpadon, úgyhogy amíg ki nem kötünk, addig muzsikálunk. Érezzétek jól magatokat, nagyon szép nyarat, ha valakivel nem találkozunk, pihenjetek, és aztán egy hét múlva az éterről. Hát, hogyha személyesen nem találkozunk, vagy nem hallgat bennünket, ez volt az utolsó, ha eljött, akkor találkozunk majd. Puszi, szép nyarat, sziasztok, köszönjük szépen, hallgatók, hétfőn jövünk, puszi mindenkinek, sziasztok, Meckevik még a színpadon, köszönjük szépen, sziasztok, ciao.

0: rendet. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2.990 forint.
4: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kell Attila vagyok. Azok a drága Rádió 1 hallgatók, akik ott voltak ma reggel a hajón Balázsékkal, hát azok most egy 25-26 fokos Balatonban csobbanhatnak majd, ha maradnak a part mellett. Mindenki másnak jó munkát, kitartást kívánok a mai napra. A dögmeleg jelző, az enyhe kifejezés lesz már. A 37-38 fok lesz a napi csúcs az országban.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Nem sokára fesztiválozni küldök majd valakit, ma is sok-sok páros belépőt kiosztok a Duna.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, kánikula, a hétvégén is strandidő, sőt a jövő hét közepéig egészen biztosan, tehát ma délután is tömeg lesz a Balaton felé az M7-esen, meg majd holnap délelőtt is. Most még lehet haladni, de bárki bármit lát, szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111. A pénteki dugóban viszont mi leszünk majd a hangulat felelősök, ma is jön a két órás live mix, Antonio lesz a DJ, erről részletek most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az új kollégái már várják.
3: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
5: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
6: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
7: Menüajánló a Rádió 1-en.
6: Nem fáj majd a hasa tőle.
8: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
9: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Alföldi gulyás leves csipetkével és posírozott harcsafilé kaporszósszal, cukkinis rizssel vagy rizsfelfújt erdei gyümölcsöntettel, esetleg brassói apró pecsenye kovászos uborka kockákkal. A Teleki Bisztróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tájcsirke ragú leves és harcsapaprikás kapros túros csúszával vagy klasszikus mágia rakás. A Slivem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Alföldi betyárgulyás leves házi csipetkével, korlátlan fogyasztással és A. aranygaluska vanília öntettel, B. burgundi marharagú spagettivel, vagy C. füstölt sajttal, halapenyóval töltött csirke rántva, petrezselymes burgonyával, savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat tejfölös bableves vagy csontleves és sertésszűz lecsóval, pirított burgonyával vagy tőkehal sörtésztában sütve salátaágyon. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdélyi gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Palócleves és mágyarakás faémártással, esetleg Gordon Bleu burgonyapürével, vagy rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottál.
10: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük a megígért játék. Dunapart Fest, július 2-án, 3-án és 4-én a Rádió 1-gel, mert hogy ott lesz a stage-ünk és az összes lemezlovasunk, na kiburizik velünk! A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten nagy buli a Rádió 1-el, a stage-ünknél, az összes lemezlovasunkkal a Dunapart Festen Ráckevén. A 10. telefonálót bejutatom, másodmagával ott lesz. Rádió 1, tessék!
1: Hello, hello, szia, szia! Bekerültem, 10. vagyok!
0: Hello, hello, szia! Hello. Hogy hívnak?
1: Szia, Bodnár Bence vagyok.
0: Fesztiváloznál nagyon, Bence?
1: Én nagyon. Tehát nagyon szeretem a fesztiválokat, nagyon ritkán jutok el sajnos, és a jövő hétvégén az pont szabad lenne, mert általában hétvégén is dolgozom mindig, és pont úgy lenne, hogy ez ilyen tökéletes időpont lenne számomra.
0: Hát akkor Bence, jó hírem van. Te ott fogsz fesztiválozni!
1: Ez az! Igen!
0: 10-ként hívtál fel!
1: Hú, nagyon szeretlek, tényleg a szövegeidet is, ezt az előadás stílusodat, ahogy ezt tényleg.
0: Jó, de most a te előadás stílusodra lennék kíváncsi. Hogy mondod te a Rádió 1 szlogenjét? Mert az, hogy én hogy mondom, azt már mindenki tudja.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát te jobb vagy, mint én.
1: Köszi, hát gyakorlok rá, gyakoroltam egy kis a tükörbe reggel.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szépen köszi, tényleg nagyon szépen köszi.
0: Ma még szórom a páros belépőket, de rajtam kívül Juhász Gergő is a kívánság műsorban, úgyhogy be lehet még jutni a Dunapart Festre a Rádió 1-jel.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap is 6 mérkőzést játszottak így a csoportkörök vége felé. Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Történelmi siker ez Elefántcsontpart számára. Először jutottak be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Ecuador, Németország hatalmas szenzáció 2-1, amire senki nem számított, két vára fektették a német válogatottat. Ennek ellenére Németország csoport elsőként tovább jut, Ecuador a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt. Japán-Svédország 1-1, ami mindkét csapatnak elegendő ahhoz, hogy kéz a kézben tovább jussanak az F csoportból. Tunézia-Hollandia 1-3, hollandiai csoport első jelenleg, Tunézia viszont kiesett. Paraguay-Ausztrália 0-0. Jó pozícióban van Ausztrália a továbbjutást illetően. Paraguaynak az utolsó körben kötelező lesz a győzelem. Törökország, Egyesült Államok 3-2. Ezzel a bravúrral Törökország teljesen nyitottá tette a D-csoportot, életben tartva a továbbjutási reményeit az átfordulóra.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rijszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Juni

0: Neveld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a Szatmári.
6: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
7: Július 2-3-4.
8: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. Téged is vár a Hertelendi termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitvatartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden, info hertelendifürdő.hu. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prátát visel 2. része, te látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti eddig csak Reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
12: Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, vagy nem nagyon találni felhőket most az országban. Persze napközben felbukkanhatnak majd, de esőt nem hoznak. 38 fok lesz a csúcs. A hétvégére pedig elérjük a 40 fokos maximumot.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Magas az UV-sugárzás, úgyhogy csak okosan a napon.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak

0: ma mindenki az M7-esen fog bulizni a Balaton felé, mert amikor beáll a tömeg, akkor jön majd 5-től 7-ig a Live Mix ma is 2 órában, és Juhász Gergő mellett Antonio fog zenélni. Én Györke Attila vagyok, aki napközben felel a jó hangulatért, és kiválogattam például a Nagy Rádió 1-es kedvencet, Summertime Sadness, ezt is játszani fogom, Fastboy, Good Life, vagy éppen ezt, Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle.
1: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
5: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Alföldi gulyásleves csipetkével és posírozott harcsafilé kaporszósszal, cukkínis rizssel vagy rizsfelfújt erdei gyümölcsöntettel, esetleg brassói apró pecsenye kovászos uborka kockákkal. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Táj csirke ragú leves és harcsa paprikás kapros túros csúszával vagy klasszikus mágyarakás. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsön a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Alföldi betyárgulyás leves házi csipetkével, korlátlan fogyasztással és A. aranygaluska vanília öntettel, B. burgundi marharagú spagettivel, vagy C. füstölt sajttal, halapenyóval töltött csirke rántva, petrezselymes burgonyával, savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig. A kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: tejfölös bableves vagy csontleves és sertésszűz lecsóval, pirított burgonyával vagy tőkehal sörtésztában sütve salátaágyon. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdélyi gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Palócleves és mágyarakás faémártással, esetleg Gordon Bleu burgonyapürével, vagy rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak. Mert önök megmondták.
6: Más rádiót nem is hallgatok, a Rádió 1 az igazi.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak, igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás itt a következő. De közben játszunk is egyet. Július 2-án, 3-án, 4-én jön a Dunapart Fest, lesz majd Rádió egy stage is. Szeretnénk ott mindenkit látni, a 10. telefonáló páros napi jegyet nyer.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bulizunk együtt ismét, drága Rádió 1-esek. Jön a Dunapart Fest Rádió 1 stage-el az összes lemezlovasunkkal. Nagyon sok fellépővel ezen a fesztiválon is. Ki az, aki ott bulizik másodmagával? A 10. telefonáló. Halló, halló!
1: Halló, szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál, barátom?
1: Szentesről.
0: Szentesről futottál be 10-ként, mert hogy te lettél az!
1: Nagyon király, köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szépen, köszönöm, örülök neki.
0: Találkozni fogunk, és hozhatsz magaddal valakit.
1: Oké, viszem a páromat, köszönöm.
0: És drága Rádió 1-esek, nem szabad feladni, mert lesz még játék a mai nap folyamán több is, délután is, és este a kívánság műsorban Juhász Gergőnél is, itt a Rádió 1-en.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és minden nap, amikor a legforróbb a hangulat, bedurrantjuk a két órás Rádió 1 live mixet, így a nyáron, ma délután is 5-től. Juhász Gergő és Antonio lesz a stúdióban. Most viszont a déli mixet indítjuk, de ez a dal még belefér a délelőtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza Önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
13: Az új kollégái már várják.
14: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
15: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: 2026. június 26-a van, péntek, déli 12 óra.
0: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
2: A komlói járásbíróság európai elfogató parancsot adott ki egy svéd állampolgár ellen, embercsempészés gyanúja miatt, mely kapcsán egy friss fotót is közzétett a polisz.hu. A körözési adatok szerint az elkövető 1967-ben a libanoni Beirutban született. El Hassan Abdel Rahman Mohamed ellen idén május 11-én rendelték el az intézkedést. A hatóságok tájékoztatása alapján a férfit embercsempészéssel keresik, ezzel kapcsolatosan keresik. Az európai elfogató parancsot a komlói járásbíróság adta ki, az eljárás pedig a komlói rendőrkapitányság folytatja le. A mohácsi csata közelgő évfordulója apropóján a Rubikon Mohács Világok harca című történelmi dokumentumfilmje új kutatási eredményekkel, nemzetközi szakértőkkel és látványos 3D-s rekonstrukciókkal idézi meg az ütközetet. A nagyszabású alkotás debreceni premierjének az Apollo mozi adott otthont közönség találkozóval egybekötve. Bár a filmben elhangzó tények a szakma számára már ismertek, a szélesebb közönségnek ezek sokszor teljesen új információk. Maga a történelmi téma is tartogatott újdonságokat, izgalmas volt hallani a frissebb adatokat, például arról, hogy pontosan mennyi keresztény katona is volt Mohácson, vagy hogy mekkora volt egészen pontosan az oszmán haderő. A stábot és a felszerelést, tehát a kamerákat, a fényeket az Egyesült Királyságból bérelték az alkotók, hogy ne kelljen Magyarországról utaztatni a nehéz eszközöket. A mohácsi csatával kapcsolatban egyébként számos tévhit él a kollektív emlékezetünkben, kezdve azzal, hogy II. Lajos gyengekezű uralkodó volt, egészen addig, hogy a magyarok nem fogtak össze. A film világosan bemutatja az alkotók szerint, hogy valójában nagyon komoly kiállás történt, őseink felvállalták a küzdelmet egy hatalmas túlerővel szemben, és ezért az akkori hősök megérdemlik a tiszteletünket, hangzott el a közönség találkozón. Azt is kiemelték a film alkotói, hogy fontos része az üzenetnek a film kapcsán, hogy ne csak a vesztesként tekintsünk magunkra és a történelmünkre, hanem értsük meg az események pozitívumait és hősies oldalát is. Tágabb kontextusban a film segít megérteni a 16. századi európai folyamatokat, rávilágítva arra, hogy a mohácsi ütközet nem egy izolált esemény volt a kontinensen. Ez a szélesebb európai diplomáciai, politikai és katonai kitekintés is kulcsfontosságú ahhoz, hogy reálisan lássuk a korabeli helyzetet. A produkció egyik legnagyobb erénye az, rámutat, sosem szabad csak egyetlen narratívára támaszkodni. A filmben különböző vélemények találkoznak, ami rávilágít a történészi szakma sokszínűségére, és arra, hogy hányféle szemszögből mennyire árnyaltan lehet és kell is vizsgálni a múltat. Lehetne Lovasi András Kossuth díja jobb helyen, mint egy szekrényben, ahol porosodik? A díjazott művész és a Fishing on Orfű fesztivál szerint eljött az idő, hogy új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsássák, hogy eddig díjazatlan, nagy formátumú művészeknek is örömet okozhasson. Ezért Lovasi András és a Fishing on Orfű megalapította a Vándor Lajos díjat, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős, kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy az egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot. A Vándor Kossuth díj gekként is értelmezhető gesztusa mögött teljesen komoly szándék leledzik. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyomány szerente teremteni a ceremóniából, jövőre pedig már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. A Vándor Lajos díjat először Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta, akinek az elismerést a Fishing on Orfű ünnepélyes megnyitóján Reiner Micsinyei Nóra, vagyis Marika For prezident és Lovasi András adta át. A bányászat óriásai testközelből abszolút rekorddal zárult a Holcim bányájának nyílt napok eseménye. A látogatók testközelből ismerhették meg a Bükkösdi kőbánya különleges munkagépeit, köztük a hazánkban egyedülálló mélyásót is. A meghirdetett időpontok rendkívül gyorsan beteltek, Idén különösen nagy érdeklődés mutatkozott a nevelési oktatási intézmények részéről is. A szakemberek által vezetett túrákon a résztvevők a fenntartható szemlélettel működő bányakulissza titkaiba és a mészkőfeldolgozás folyamatába nyerhettek betekintést. A Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvény sorozata az elmúlt években a térség egyik legkedveltebb ipari ismeretterjesztő programjává vált. Idén pedig minden eddigi látogatói csúcsot megdöntött. Egyébként két alkalommal várták a látogatókat, június 13-án, aztán pedig június 15 és 19 között, és ezeken a bánya látogatásokon összesen 603 fő vett részt, ami az elmúlt évekhez képest közel 200 fős növekedést jelent. A vállalat életében még soha nem övezte ekkora érdeklődés az eseményt. A családok és a magánszemélyek mellett a hétköznapokon Baranya megye 10 nevelési oktatási intézményének csoportjai töltötték meg élettel a Bükkösdi kőbányát. A rendezvény legnagyobb látványosságát a Bükkösdi kőbánya monumentális munkagépei jelentették. A látogatók olyan gépeket ismerhettek meg közelebbről, köztük a hazánkban egyedülálló mélyásót, amelyek az év többi napján kizárólag a bánya szakemberei által használhatóak, mert hogy ők dolgoznak rajta. És akkor folytassuk sporttal! Július 16-án kezdik a felkészülést a komlói kézisek. A közös munka felmérésekkel kezdődik, majd a második héten Péter Szabó Dávid irányításával napi két edzéssel készül a csapat a szeptemberi bajnoki rajtra. Nem maradhat el idén sem a hagyományos csapatépítő orfűító körfutás. A felkészülés harmadik hetében már edzőmérkőzést játszanak Gulyásék. Első ellenfelük hazai pályán egykori játékosokkal a Várpalota lesz, akiknek viszonozzák is a látogatást a komlóiak. Augusztusban a Veszprém U21-es csapatával és a horvát Vikovikkal is megmérkőznek a komlóiak, de tervben van ugyancsak horvát első osztályú Eszék elleni tesztmeccs is, ezeken felül pedig még két edzőmeccsre van kilátás. A felkészülési mérkőzések pontos menetrendjéről időben fogják tájékoztatni a szurkolókat. Ahogy tisztázódnak a bajnoksággal kapcsolatos részletek, az időpontok, az indulók száma, ugyancsak tájékoztatást adnak majd a fejleményekről. A bajnokság előreláthatólag szeptember 5-én kezdődik el. Ez volt a Hírtér Baranya, Szendi Hajnival kellemes délutánt kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: gyerekek!
1: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes péntek délutánt mindenkinek, kitartást a hőségben. Számíthatunk erre még a következő napokban is. Sőt, hétvégén 35-36 lesz a maximum. Kánikula várható ismét. Naptej, fényvédő, na meg persze teli üveg, folyadék, víz mindenképpen szükséges, hogyha kint kell lenned. Ez a fesztiválozókra is igaz. Foglalkozunk picit ma is a Fishing on Orfű fesztivállal, de a nyereményt sem szeretném kihagyni. Ezzel kapcsolatban hozom a részleteket, aztán a Daily Mix zenei listán Taylor Swift dala szól a folytatásban, hamarosan pedig a programajánlatokból is válogatunk. Molnár Kristóf a stúdióban, a 99,4-en Komlón.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Milyen ajándékkal kedveskedhetnénk ilyen hőségben, ha nem páros fürdő belépővel? A Siklós fürdő jóvoltából dupla belépőket adhatunk nektek Rádió 1 hallgatóknak itt Baranya megyében. Örömmel tájékoztattak, hogy már a kinti medencék is nyitva lesznek. Ettől a héttől a kültéri medencékben is csobbanhatsz, de hát ott a pihenőmedence, a sauna világ, a beauty szolgáltatások, az éttermek. Délelőtt 10-től este 8-ig tökéletes hűsítő kikapcsolódás. Na ide sorsolunk tehát páros belépőket a siklósi fürdőbe, ehhez pedig csak egyetlen SMS-t kell küldeni, a Rádió 1-es szót küld el nekünk, és figyeld a telefont, hamarosan sorsolunk, lehet, hogy pont te viszed el a két fős belépőt. Kíváncsian várom. 0630 7 906 ide jöhetnek az üzenetek. Sok sikert!
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

0: Le is pörgött a Daily Mix zenei lista. Hozzuk a program ajánlatokat, a baranyai infokat, aztán folytatódik a játék, ami pedig a slágereket illeti. Exencire és Misha Miller közöse a Don't Leave mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ebben a forróságban folytatjuk a hűsítő játékunkat, páros belépőket sorsolunk a siklósi termálfürdőbe. Rengeteg SMS jön, de hát ez érthető. Egy valakit tudok viszont csak meglepni, már is mutatom.
3: Halló, tessék!
0: Halló, Kristóf a Rádió 1-től!
3: Szia, szia! Szia.
0: Irány a strand, mehetsz csobbanni.
3: Jaj, de jó, köszönöm, ez most jól jön.
0: Remélem, dolgozol most?
3: Igen.
0: De légkondis, mondd, hogy valami légkondis vagy hűvös helyen.
3: Ventilátor van, ennyi
0: most. Jól van, rendben.
3: Semmire, jó.
0: Az is igaz, de itt tudjuk, jó helyre kerül ez a páros belépő. Mondd csak, a sauna világ, a wellness részleg is érdekel ilyenkor?
3: Igen, hogyne, ez így együtt jár.
0: Ugye? Így lesz teljes a kikapcsolódás. Hétköznap 10 és este 8 között, hétvégén pedig 9 és este 10 között tudsz majd fürdőzni Siklóson. Na de kérem, cserébe még a Rádió 1-es szlogenünket.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Szuper vagy, Renáta, a példádat pedig hamarosan valaki követi, hiszen ha már péntek és forróság, dobjunk a játékhoz még egy páros jegyet. Mit szóltok? Na, Rádió 1-es hallgatók, ugyanúgy az SMS-eket várom, el kell küldeni, hogy Rádió 1, és telefon közelben maradni. Vár a siklósi termálfürdő, újabb nyertest keresek itt a Rádió 1-en. 0630 7 906 906, jöhetnek az üzenetek, hajrá!
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret Csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarra. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé maratonbuli futással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendeguzlakópark.hu.
6: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok. Csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacor Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy-két programajánlat, ma lesz az önkéntes vízadás. 5 órakor Pécsen, Ledinán a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet, és várják azokat, akik részt vennének egy kis locsolkodásban. Országos kezdeményezéshez csatlakoztak itt Baranyában, egy alkalmazás segítségével láthatjuk, hol vannak szomjas fák a környéken, és vödörrel, kannával, ami éppen a kezed ügyébe akad, mehetsz és megöntözheted ezeket a növényeket. Ezen az önkéntes vízadás programon pedig más önkéntessel is találkozhatsz. A Siklósi Várban is lesz előadás, ott a Fergeteges Komédia kerül ismét színpadra. Pécsen egy fiesta bulival tetőzik a nyári hangulat, a Káptalan Kertben koncerteznek, 7 órától kaponyítás, de hétvégén foglalkoznak számos helyen a kutyusokkal, például Komlón örökbefogadó napot tartanak, nem utolsó sorban. Most megy a Fishing on Orfű Fesztivál. De régről ismert zenekarok is színpadra állnak, ahogy mondják, a Dinoszauruszok éjszakája jön majd szombaton, a P-Mobil, a Dinamit, az Ős P-Box is zenélni fog. Emlékezetes programok, de addig is mi hozzuk a legfelkapottabbakat, itt a következő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Siklós fürdő jóvoltából ezen a héten rengeteg páros jegyet kioszthattam itt a Rádió 1-en, de hát nincs vége, ugyanis pénteken dupla nyereménnyel készültünk nektek, hát halljuk, hogy ki lesz a következő szerencsés.
3: Halló, tessék!
2: Hello, szia, Kristóf a Rádió 1-től!
3: Szia!
2: Szia, hogy hívnak?
3: Lepetos Enyje.
2: Gratulálni szeretnék neked is, megvan a kétfős belépő, irány a fürdő.
3: Ó, köszönöm szépen.
2: Látod, milyen szerencsés vagy, irigykedünk rád ebben a pokoli hőségben, de te is megérdemelsz egy kis kikapcsolódást. Újdonság lesz a fürdő, vagy voltál már ott?
3: Igen, én onnan származom, csak most beköltöztem Pécsre.
2: Oké, hát akkor egy picit hazalátogatsz.
3: Igen.
2: De ha jól tudom, azért lett már újítás, biztos akkor voltál
3: igen,
2: régen.
3: Igen.
2: Hogy tetszik?
3: Voltam. Tetszik. Jó. Szerintem nagyon jó.
2: Kültéri, beltéri medence, mi az, ami
3: igen.
2: Igazán vonz?
3: Beltéri. Nekem inkább a beltéri.
2: Akkor a csúszdákkal?
3: Igen, mert van egy 4,5 éves kislányom, úgyhogy nekünk ez nagyon jó is.
2: Program lesz.
3: Igen.
2: De jó. Na ledd meg akkor a belépőkkel, nektek jó szórakozást, bár még a Rádió 1-es szlogent is szeretném hallani.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágernál.
2: Így lett teljes. Még egyszer jó szórakozás, szuper vagy! A Siklós fürdő jóvoltából jó sok páros jegyet hozhattunk ki itt a Rádió 1-en. Jó lubickolást mindenkinek!
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Rengetegen megrohamozták a Fishing on Orfű fesztivált. Az előző napokban is mondhatjuk, hogy megtelt Orfű, de hát ez nem meglepő, ez már a 18. alkalom, hogy az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiválja dübörög. Ugye ez nem csupán zenei fesztivál, a koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak a kulturális, közösségi és szabadidős programok is. Megnyílik majd a képzőművészet, on Orfű, kiállítások, beszélgetések várják a helyieket, és a mozgás szerelmesei sem unatkoznak. Na de persze a koncertek mellett a legfelkapottabb hazai csapatok közt színpadon lesz még a Hiperkarma, az Analog Balaton, a Quimby, a Kistehén, az Ivan and the Parazol, hétvégén pedig a Bohemian Betyársz, a Belga, a Carson Coma, Sissi, és igen, még rengetegen hosszan lehetne sorolni, csak napszúrásnak kapjatok, 35 fokra számíthatunk hétvégén, mindenképp legyen a közelben egy kis frissítő folyadék, kitartást mindenkinek. Mi a slágereket hozzuk, Szemfelt Rosalind közösével pedig elköszönök, hétvégén persze dél és kettő között a baranyai témákkal jövünk ismét vissza, addig is kellemes délutánt, Molnár Kristófot hallottad, a 99,4-en kom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. Téged is vár a Hertelendi termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitva tartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden, info hertelendifürdő.hu. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prátát visel 2. része, te látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu. A Csodaszarvas Rockopera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rockopera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a borvárosába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió egy Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: is megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, jó zenékkel és játékkal készültem erre az órára is. Nem sokára újra páros belépőket lehet nyerni a Dunapart Festre. Viszont ha Roxforti varázsló lehetnék, akkor biztos, hogy plusz két sávot varázsolnék a Balaton felé, hogy mindenki nyugodtan leérhessen a hétvégéjére, de így csak a zenékkel tudok varázsolni. Abrakadabra,

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert Szilárd írta, hogy csapassam a jó hűsítő számokat, mert a szanitergyárban a kemence mellett nagyon meleg van. A kollégáknak, az osztályozóknak üzeni, hogy kitartást. Hát ezt kívánom én is mindenkinek, aki még dolgozik, de azoknak meg pláne, akik a szabadban melóznak. Még magas az UV-sugárzás, úgyhogy tessék árnyékban lenni, sok vizet fogyasztani, a fényvédő krém, a fehér világos öltözék a minimum, meg valami a fejre, egy baseball sapi például. A strandidőt egyébként a hétvégére sem veszi el tőlünk időjárás kapitány, sőt szerdáig ez így is marad.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Újabb 6 mérkőzés vár ránk. Magyar idő szerint ma este és éjszaka a futballvilágbajnokságon a csoportkörök végéhez közeledve. Este 9 órakor kezdődnek a Norvégia-Franciaország, valamint a Szenegál-Irak mérkőzések. A franciák egyébként a magabiztos játékukkal már vezetik az I csoportot. A fogadóirodáknál is torony magasan esélyesek. Kylian Mbappéjék parádés formában vannak. A norvégoknak, akik jelenleg a csoport második helyéért harcolnak, minden erejükre szükségük lesz a pontszerzéshez. Éjjel 2-kor kezdődnek az Uruguay-Spanyolország és a Zöld Foki Köztársaság Szaúd-Arábia mérkőzések a H csoportban. A spanyol bulvárlapok Lamine Yamal esetleges kisebb sérülésével és pihentetésével spekulálnak, ami alaposan átírhatja a csapat terveit. A szaúd-arád csapatnál eközben óriási a nyomás a szövetségi kapitányon, a helyi sajtó szerint egy esetleges kiesés azonnali menesztést von maga után. Kora reggel 5 órakor jön az Egyiptom-Irán és az Új-Zéland-Belgium mérkőzések a G csoportban. A belgák maga biztosan az első helyről várják a találkozót, és a bookmakereknél sem kérdés, hogy ők a mérkőzés torony magas esélyesei. Új-Zéland a csoport utolsó helyéről próbál tisztes helytállást felmutatni majd. A bulvár sajtó szerint már az is ünnep lesz számukra, ha gólt lőnek az európai sztároknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez az az idő, amikor lehetőséget kap az összes hallgatónk, hogy ingyen ott lehessen a Dunapart Fester Ráckevén, július 2-án, 3-án, 4-én, és bulizzon például a Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal. A forródrotunk 23111111, a 10. telefonálót bejuttatom az általa választott napra.

0: Fogsz. Ah. Szállít, én telefonálgatok, igen.
1: Jó a klíma a kocsiban?
0: Hát nem igazán.
1: Oh. Hogy bírjátok?
0: Most mondjam csúnyán, vagy szépen?
1: Mondd csúnyán. Engem az
0: érdekel. Szarul, de büszkén.
1: Jól van. Egy hét múlva viszont a fesztiválon nagyon jól fogjátok magatokat érezni, mert 10-ek lettetek!
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Hát ez szuper.
1: Mi a Rádió 1 szlogenje?
0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Köszönjük szépen! Nagyon boldogok vagyunk. Szuper!
1: És már egy újabb fesztivál zenét is elindítottam közben. Nem sokára ismét játszunk, hölgyeim és uraim, a következő órában itt a Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is majd játékkal, 5 órától pedig ma is érkezik majd a nyári külön kiadása a Rádió 1 Live Mixnek. 2 órában mixelnek Juhász Gergő mellett mostantól, e héttől a Rádió 1-es lemezlovasok, és ma Antonio lesz a DJ. Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, hello, hello! Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezt készítettem be a következő óra elejére.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett.
10: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. Téged is vár a Hertelendi Termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitvatartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden. Info hertelendifürdő.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: A Simon's Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simon's Burger a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
2: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a nyár kedvenc dalai szólnak. A nyaralására mindenki vigye magával a Rádió 1-et. Ott vagyunk mindenhol, mobilnettel, applikációról, weboldalunkról. Spanyolországban egyébként most néztem, 24, Korfun 25 fokos a víz, Észak-Olaszország és Horvátország környékén 26-27, Egyiptomban 26, Törökországban 27 fokos a tenger, itthon a Balaton 25-26 fokos, de a többi nagyobb tavunk esetében sincs ez másképp, és egész hétvégén marad a strandidő, lesz olyan országrész, ahol elérjük a 40 fokot is.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Stílusváltás, megint egy kis fesztivál feeling jön Martin Garrix-szel. A fesztiváljegyet is hamarosan megnyerheti tőlem valaki. Nem sokára indítom a játékot. Ez a dal az infók után jön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: nyugodjon. Csak igazi mai sláger megy, a forrodrotunk 20-as 311-111, és egy ország hívja, mindenki fesztiválozni szeretne a Rádió 1-jel. A Dunapart Festen ott lesz a stage-ünk, az összes Rádió 1-es DJ fellép. Na, halló, halló!
1: Szia, játékra jelentkeztem.
0: Szia, ki vagy te?
1: Mezei Anita vagyok.
0: Anita, nagyon dolgozol?
1: Igen.
0: Mit csinálsz ebben a nagy melegben?
1: Hát én adminisztrátor vagyok.
0: Akkor pörög a ventilátor, vagy a klíma?
1: Klíma.
0: Klíma? Úgy igen. Kibírható azért, jól van.
1: Hát igen.
0: Viszont fesztiválozni szeretnél?
1: Hát igen, szeretnék.
0: Össze fog jönni. 10-ként értél el, Anita!
1: Nagyon örülök neki, úristen. Én most a hájkotó változtam, te atya úristen, és szavai.
0: Na akkor, a Rádió 1 szlogennyiért adom ám a páros belépőt.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm.
0: Kit viszel magaddal, Anita?
1: A páromat.
0: Jól van. Nagyon jól fogjátok magatokat érezni.
1: Az biztos.
0: És aki még mindig nem kapott jegyet a Rádió 1-től, mert ebben az órában is csak egy lehetett a brutál nagymázlista, az próbálkozzon még, a Kívánság műsorban Juhász Gergőnél is lesz játék.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap is 6 mérkőzést játszottak így a csoportkörök vége felé. Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Történelmi siker ez Elefántcsontpart számára. Először jutottak be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Ecuador, Németország, hatalmas szenzáció, 2-1, amire senki nem számított, kétvára fektették a német válogatottat. Ennek ellenére Németország csoport elsőként továbbjut, Ecuador a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt. Japán-Svédország 1-1, ami mindkét csapatnak elegendő ahhoz, hogy kéz a kézben továbbjussanak az F csoportból. Tunézia-Hollandia 1-3, hollandiai csoport első jelenleg, Tunézia viszont kiesett. Paraguay-Ausztrália 0-0. Jó pozícióban van Ausztrália a továbbjutást illetően. Paraguaynak az utolsó körben kötelező lesz a győzelem. Törökország, Egyesült Államok 3-2. Ezzel a bravúrral Törökország teljesen nyitottá tette a D-csoportot, életben tartva a továbbjutási reményeit az átfordulóra.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az Ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
12: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
13: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
14: Mesélj!
13: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
14: Ez már tetszik.
13: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
11: Bendegúzlakópark.hu.
15: Az új kollégái már várják.
1: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: I've got.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, és tudom, dugó van, nagy a torlódás, mindenki elindult a hétvégéje felé, kérni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési infók, M7-es, a Balaton irányába elindultak a nyaralók, Török Bálint és Martonvásár között többször is torlódik, írta Ákos. Rádió 1, tessék!
1: Jó napot, közlekedési információ!
0: Na, erre kíváncsi leszek, igen!
1: Jó napot, Balatoni Viktória vagyok!
2: Én Timi vagyok, a Viki tesója!
0: Igen, mit láttatok és hol?
1: Az M7-esen a Balaton felé nagyon nagy torlódás van.
0: És hol jártok éppen? Mit mond anya?
1: Egészen az elejétől.
2: Tárnokot.
0: Tárnokot mondja anya. Jó. Köszi, hogy elmondtátok. Ügyesek vagytok.
3: Na, látok, fölvettem.
0: Látom, fölvettem, igen. Jó utat nektek. Ciao, ciao. Nem jobb a helyzet az M3-ason sem. Mogyoró térségében a kifelé oldal lassul, leírta névtelenül valaki. És baleset volt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, a Kőbányai út után a gyorsétterem mellett. Ezt Szilvi küldte. Nagyon nagy a meleg, óvatosan, türelmesen, jó? Autós barátaim pedig kapnak egy dalt Katy Perry-től a Rádió 1-en.

0: 24 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Újabb 6 mérkőzés vár ránk. Magyar idő szerint ma este és éjszaka a futballvilágbajnokságon a csoportkörök végéhez közeledve. Este 9 órakor kezdődnek a Norvégia-Franciaország, valamint a Szenegál-Irak mérkőzések. A franciák egyébként a magabiztos játékukkal már vezetik az I csoportot, a fogadóirodáknál is torony magasan esélyesek. Kylian Mbappéjék parádés formában vannak, a norvégoknak, akik jelenleg a csoport második helyéért harcolnak, minden erejükre szükségük lesz a pontszerzéshez. Éjjel 2-kor kezdődnek az Uruguay-Spanyolország és a Zöld Foki Köztársaság Szaúd-Arábia mérkőzések a H-csoportban. A spanyol bulvárlapok Lamine Yamal esetleges kisebb sérülésével és pihentetésével spekulálnak, ami alaposan átírhatja a csapat terveit. A szaúd-arád csapatnál eközben óriási a nyomás a szövetségi kapitányon, a helyi sajtó szerint egy esetleges kiesés azonnali menesztést von maga után. Kora reggel 5 órakor jön az Egyiptom-Irán és az Új-Zéland-Belgium mérkőzések a G-csoportban. A belga vörös ördögök jelenleg a csoport harmadik helyéről próbálják kiharcolni a továbbjutást, nekik kötelező a győzelem. Új-Zéland a csoport utolsó helyéről próbál tisztes helytállást felmutatni majd, a bulvár sajtó szerint már az is ünnep lesz számukra, ha gólt lőnek az európai sztároknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen 16.41-kor közlekedési infók. Budapesten lassulás van a 15. kerületben a Székely-Alekhúti vasúti átjáró alatt, ugyanis délután történt egy baleset, írt a Radi. Nagyon sokan szóltak az M7-esen, Balaton felé elindultak a nyaralók, Török Bálint, Martonvásár között folyamatosan lehet lassulgatni. M3-as, Rétaljai pihenő, baleset volt a 189-es kilométernél, írt a Csapka, és nagyon sokan hajtanak az M1-esen Budapest felé, már Tatától belassul sokszor, írt a Gabesz. 5 órától indul a 2 órás live mix Juhász Gerivel és Antónióval, a következő 20 perc viszont még az enyém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
8: És a döntő pillanat...
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Nyerj S-Büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza Önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
18: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legehetetlenebb étele az a rántott gomba.
20: Ezzel kinyírtak egy rakás.
19: A rántott gomba.
20: Vegetáriánus.
19: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy az a, mi a bajuk? Már vannak rosszabb ételeik.
21: Vannak, szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az,
0: lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, van egy ilyen levesessége, igen, belül. A panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
20: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerülhetett volna, amit én főzök.
19: Mondom még, hogy
20: nem,
19: miket...
20: Nem nálam kérdezős
19: kérdezők. Nem főző jól? Még nem főszélekünk, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest. A mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondtatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle. Tehát a halat kirántott hagymában fölszöget nem bírták megenni. És a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. És a kókuszkocka, ez, amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szalacukor sincsen máshol, csak nálunk.
0: Az is,
19: tehát ez a csokiba becsomagolt valami, az ezt egyszerűen nem tudják hova tenni. Mi van a japán kajákkal?
20: Mi van a kínaival?
19: Mi van a birkaszeggyel? Mi van a herével? Mi van a szemmel? Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
0: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem? És mi a bajod vele?
19: Hát undorító.
21: Minden.
19: Ugye?
21: Tehát
0: minden.
19: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer utolítok.
0: Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most.
22: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
23: Reklámot hallottál.
22: Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
24: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra. Antonio Mixel 2 teljes órán keresztül ma. Hello Anti.
25: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, ebben a 37 fokos melegbe üdítő, frissítő igazi mai slágereket mixelünk nektek. Már is elindulunk, amivel kezdünk, az nem más, mint az Azizám. Én imádom ezt a felvételt, és előszeretettel pörgetem, főleg ebben a verziójában. Készüljetek, írjatok közlekedési infót, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött, Antonio.

0: ilyenkor napközben. Mellette most Antónió a lemezjátszóknál, közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset az M5-ös autópályán történt Röszke felé, az M0-ás autóút csomópontja után a 27-es kilométertől van dugó, és nagyon sokan autóznak az M7-esen Budapestről a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között lassú most a haladás. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Elképesztő mennyiségű üzenet. Sziasztok, ez az Antitól, tovább ezt a brutál hűsítő mixet. Utazom haza Ausztriából, lehalt a klíma a kocsimban. A forgalom erős, de nem annyira, mint a mix. Kitartás mindenkinek, üdvözlete réges-régi hallgatótok, az ex-zsandár.
1: Jaj, de hogy itt vagy te is, ablakok le, valami hidratálást készíts be. Ugyanis utazunk egy picit vissza a múltba, egy új köntösbe. Érkezik Sissy Peniston is a Finally. Imádom, gyerekek. Hallgassátok a Rádió Egyetet, és legyetek velünk.

0: két órán át mixelünk, ilyenkor napközben Antonio a lemezjátszóknál, és héttől majd a Rádió egy kívánság műsorban nálam nyerhetitek meg a legutolsó páros napi jegyeket jövő hétre a Dunapark Festre, amit nagyon várunk már.
1: Nagyon várunk, szombaton velem találkozhatok a Dunapark Festen, Ráczkevén, úgyhogy tessék bekészülni. Én hozni fogom a formámat, na remélem nagyon nagy buli lesz.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább!
1: Feleségem szokta ezt kérdezni.
2: Where is my husband?
0: Énekli Ray.
1: David Guetta remixben érkezik a Where is my husband? Vidáman, frissen, itt a 37 fokos melegben is, hidratálva.
0: Tibet, itt van a férjed nálam, nyugi, minden a legnagyobb rendben. Jó, ha hallgatsz, ha nézem minket, itatom rendesen, mármint vízen.
1: Iszom rendesen, csak vizet, csak hűsítőt.
0: Ígyatok sokat, nagyon meleg van. Kösz, hogy itt vagytok, ez a Rádió 1.

0: Antonio és a Say Goodbye Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 17:52 van, az elmúlt években a fél ország felsóhajtott ez időtájt, hogy basszus, de kár, hogy vége van ennek mixnek. Na hát ezért teszünk rá még egy órát egész nyáron.
1: Úgyhogy nem is kell komolyan venni ezt a dalt.
0: Mármint azt, hogy Say Goodbye, mert hogy Antonio marad még egy órán át itt mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, na végre a szakmunkás mester Antonio a Live Mixben, ráadásul két órán keresztül. Mi van, gyerekek, június végén jön a karácsony. De most mit szólnátok, nem lehetne még egy 10 fokkal melegebb? Kérdezi tőlünk Jani. Jani, 34 van jelenleg Budapesten, legyen elég.
1: Sőt, van, ahol 37 és fél fokot mértek, írtak nekem. Úgyhogy igyatok sok folyadékot, kapcsoljatok és hallgassatok Rádió 1-et.
0: Mert hogy maradunk tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron egészen este 7-ig tart. Úgyhogy folytatjuk Antonioval élőben rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Superman milyen?
17: Ő mindig a jót látja. Én az igazat.
15: Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
16: Aj, fáj tőled a fejem.
17: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
15: Ügyes vagy, Kripto.
17: A mozikban.
18: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
19: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
22: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
23: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
24: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
25: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
26: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptetőrendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
24: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
27: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
28: Mesélj!
27: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
28: Ez már tetszik.
27: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
28: Bendegúzlakópark.hu.
29: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
30: Az új kollégái már várják.
31: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
0: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Reklámot hallottál.

0: az igazi mai slágerekkel. Mixben!
1: Múlt este 6 óra is, mi még mindig mixelünk, közkívánatra, hello mindenkinek! Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, este 7-ig tart a Rádió 1 Live Mix egész nyáron. Hello Anti még egyszer!
2: Hello, üdv újra itt, hoztam nektek egy Purple Disco Machine. Ez a Wonderful Life, ezzel megyünk tovább. Szerintem imádni fogjátok. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, hogy hol live-oztok, hol néztek, hol hallgattok minket. Továbbra is ez a Rádió 1, Juhász Gerivel és velem Antonióval.
0: Rádió.

0: Jó pihenést, jó utat, jó nyarat, jó itt lenni veletek ma is a Rádió 1-et halljátok. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron, egészen este 7 óráig mixelünk, ilyenkor napközben. Áldom az eszem, hogy kicseréltem tavasszal mind a 8 hangszórót az autóban, így bírják a terhelést. Imádom Antónió zenét, írja valaki.
1: Nagyon köszönöm, és örülök, hogy új hangfalaid vannak a kocsiban.
0: Tök jó, hogy 2 órán át mentek, pláne, hogy Antónióval a World is My Radio Show-ból. Rákos Sabán 38 fok van. Jó a műsor, üzeni Zolor. 38 fok, úristen. És vasárnap meg lesz a 41 nagyon sok helyen, úgyhogy így készüljetek, nagyon vigyázzatok magatokra, nagyon-nagyon sok folyadékot igyatok, és hallgassátok a Rádió 1-et, lendülünk tovább.
1: Így van, játsszuk nektek az igazi mai slágereket, kedvenceket. Már is érkezik a So In Love With You, csak is itt a Rádió 1-en.

0: Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, megtoldottuk a Rádió egy Live Mixet még egy órával. Közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset az M3-as autópályán történt nemrég Vásárosnaméj felé a Rétaljai pihenő előtt a 189-es kilométernél. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé Tatától Biatorbágyig, és nagyon sokan autóznak az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között a legrosszabb most a helyzet. Kitartás, türelem, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, jól nyomjátok Antónió, és de szép neved van Antónió! Mint a régi szép időkben, írja Krisztián. Úristen!
1: Igen, ez nagyon sokat ment.
0: Hát ugye a régi munkáinkban minden egyes parti promóban így volt, hogy de szép neved van Antónió. Senki nem tud akkorát ütni, mint Antónió jobb keze. És Antónió jobb keze mixel tovább, még fél órán át itt van Anti a stúdióban, jó?
1: Én játszom majd az igazi slágereket, igazi mai slágereket, Geri pedig fedez hátulról.
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, és itt vagyunk újra élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
6: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
7: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
8: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
11: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Lisettnek, Ágnesnek és a sógoromnak, Rolandnak, illetve a kicsi keresztfiamnak, Milánnak. Imádom, hogy 2 órás a live mix, plusz szerintem is szép neved van, Antonio. Üzeni Gabi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és puszi az egész családnak. Örülök, hogy miket hallgattok.
0: Így van, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A Rádió egy live mix, tehát egész nyáron 2 órás, a Rádió egy kívánság műsor csak egy, viszont 2 játék is lesz benne még ma este. Páros napi jegyekért jövő hétre a Dunapart Festre, ott pedig élőben bulizhattok majd. A Rádió egy DJ-kkel megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy igazi nyári slágert, egy igazi Rádió 1-es kedvencet, ő nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a délutáni Summer Edition Live Mixben a Rádió 1-en. Remélem mindenki issza rendesen a folyadékot így délután.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió Egyen. A lemezjátszók mögött Antonio.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition, ezentúl ettől a héttől kezdve, tehát minden hétköznap délután 5-től egészen 7-ig Antonio állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 2 órában. Sziasztok srácok, ez egy SMS, hatalmas mixet olsz, nagyon jó vagy Anti, holnap konyhán leszek, felüdülés lesz kimenni a 38 fokba, a 60 fokból. Kitartást a konyhai dolgozóknak, üdv Dani Székesfehérvárról.
1: Hú, tényleg kitartás nektek.
0: És hát reméljük, hogy jó lesz ez a balatoni szezon. Jó sok vendéget, jó sok jattot kívánunk nektek erre a hétvégére, meg az összes következőre is idén nyáron. Anti, neked milyen a hét, meg a hétvége?
1: Én már 2 bulin túl vagyok, úgyhogy pihenni fogok. Jövő héten pedig találkozhatok velem, méghozzá a Dunapart Festen szombaton. Úgyhogy készüljetek, hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten pedig bulizunk együtt.
0: Apropó Dunapart Fest, páros napi jegyeket nyerhettek tőlem 7 óra után a Rádió Egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mivel kezdünk. Szentel és Tóth Abigéllel, mindjárt itt van a Sugar Daddy, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban! És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
12: Július 2-3-4.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 1,5 literes Spár Verde ásványvíz 12 darab vásárlásakor darabja csak 89 forint.
15: További segítség a spóroláshoz akciódelf.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
17: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási Utasi engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: zene.
1: Akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kitartást kívánok mindenkinek ehhez a kánikulai hétvégéhez. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Itt nálam jön ma este az utolsó esély, hogy ott legyetek jövő héten a Dunapart Festen Ráckevén. Két páros napi jegyet is nyerhettek hamarosan. Szia Regina, parancsolj!
1: Szemfeltől szeretnék kérni egy számot.
0: Szemfelt, nagyon jó választás, imádjuk tőle ezt az új dalt. Kinek menjen?
1: Édesanyámnak szeretném.
0: Na akkor már szól is neki egy zseniális Coldplay feldolgozás Szemfeltől és Rosalintól, Heart Like Mine, csak itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szervusztok, András vagyok, és Gyorgaritól kérnék szépen egy számot.
0: Hello, András, megoldjuk természetesen. Kinek menjen?
1: Talán a barátnőmnek, a feleségemnek, a szerelmemnek, Vivinek, meg igazából nektek küldöm sok szeretettel.
0: Egy pillanatra megfagyott bennem a vér, amikor elkezdett sorolni, hogy a barátnőmnek, a feleségemnek, meg a szerelmemnek. Ez ugyanaz a személy, mind a három, ugye?
1: Ugyanaz a személy, mind a három, így van.
0: Mert ha nem, akkor szeretsz veszélyesen élni.
1: Ugyanaz a személy, mind a három.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt nagyon szeretem, és most már 7 éve vagyunk együtt, de remélem, hogy ez még nagyon sokszorosan lesz ennek a sorozatnak.
0: Nagyon sok boldogságot nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm, kellemes napot!
0: Ez tehát most Joel Corey és a Stay a Little Longer, és ha jönnétek velünk bulizni jövő héten a Dunapart Festre, most hívjatok 10-ként, és adok egy páros napi jegyet a számunk 0620 3111 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. I love it.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, nagyon-nagyon sokan szeretnétek velünk jönni jövő héten fesztiválozni. Halló, halló!
1: Ja, Niki vagyok Skóciából.
0: Hello Niki, és hello mindenkinek Skóciában. Mivel foglalkozol ott?
1: Irodában dolgozom, mint könyvelő.
0: És mivel segíthetek én most neked innen Magyarországról?
1: A játékra jelentkeznék.
0: Onnan Skóciából?
1: Igen.
0: De azt tudod, hogy a Dunapart Fest nem Skóciában van, hanem Ráckevén?
1: Igen, igen, tudom. Hogy ne tudnám.
0: És hazajönnél te hatenyernél, vagy odaadnád meglepetésként a jegyeket valakinek?
1: Inkább a testvéremnek szeretném odaadni.
0: Na akkor mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Nagyszerű! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Nem vagyok olyan spórolós, mint a skótok, úgyhogy te is kapsz egy páros napi jegyet.
1: Ó, nagyszerű, köszönöm
0: ez egyébként
1: szépen.
0: A mindennapokban, igen, a Skóciában ez tényleg jelen van, megérezhető, hogy ők egy ilyen nagyon spórolós népség?
1: Nem igazán, én ezt nem is értettem egyébként, amikor kijöttem. Ők nem annyira, sőt.
0: Ma is tanultunk valamit.
1: Így van.
0: De jó, örültem, hogy játszottunk. Jó szórakozást akkor a testvérednek, neked pedig ölelés oda Skóciába.
1: Köszönöm szépen.
0: És lesz még egy leges, legutolsó játék is itt nálam néhány perc múlva. Most pedig Taylor Swift énekel a Rádió 1-en. The Fate of Ophelia.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ma is sláger megy. Móni, parancsolj!
1: Kuki új számát szeretném.
0: Ú, de jót választottál. Kuki ezt nagyon-nagyon oda tette. Nagyon modern, nagyon előremutató. Fire, ennek a zenének a címe. Kinek menjem?
1: Férjemnek. Istvánnak hívják, otthon van.
0: És ezt a nagy meleget hogy bírjátok otthon?
1: Hát nehezen. Munkával.
0: Ú, hogy még dolgozni is kell. Mivel foglalkoztok?

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és halljuk, hogy ki lesz a leges, legutolsó játékos, aki ott lehet velünk a Dunapart Festen jövő héten. Halló, halló!
1: Hello, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Barbara, hol élsz, honnan hívsz?
1: Pusztazámoron élünk.
0: Pusztazámor, onnan Ráckeve mekkora távolság?
1: Nem túl nagy.
0: Megtennéd jövő héten? Oda-vissza?
1: Simán megtenném oda-vissza egy Rádió 1-es nagyon jó partiért.
0: Na, akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak

0: adás legutolsó nyeremény, figyelj!
1: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Anyalánya buli lesz ezek szerint?
2: Anyalánya buli lesz, igen, megint.
0: De szuper! Érezzétek jól magatokat, és várunk titeket minden nap a Rádió 1 stage-en, jó?
2: Köszi szépen!
0: Közben az Imagine Dragons jön, és a Bones itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show pénteki külön kiadás nagy ágyúkkal, Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X, ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó hétvégét, ciao!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legehetetlenebb étele az a rántott gomba.
4: Ezzel kinyírtak egy rakás.
3: A rántott gomba.
4: Vegetáriánus.
3: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy az a, mi a bajuk? Hát vannak rosszabb ételeik.
5: Vannak, szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, van egy ilyen levesessége. Igen. Belül. A panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
4: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerültet volna, amit én főzök.
3: Mondom még, hogy
4: nem,
3: miket...
4: Nem nálam kérdezős.
3: Miket utálnak nálunk. Nem főző jól? Még nem főszélek, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest. A mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondhatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle. Tehát a halat kirántott hagymában fölszöget nem bírták megenni. És a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. És a kókuszkocka, ez amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk. Tehát ez a csokiba becsomagolt valami, az ezt egyszerűen nem tudják hova tenni. Mi van a japán kajákkal?
4: Mi van a kínaival?
3: Mi van a birkaszeggyel? Mi van a herével? Mi van a szemmel? Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
5: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem? És mi a bajod vele?
3: Hát undorító.
6: Minden.
3: Ugye?
6: Tehát
5: minden.
3: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac... lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer undorítok.
5: Szépen leszapogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Hello! Szavazok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. Innentől kezdve egy órán keresztül miénk az éter. 3D-ben leszünk, DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
9: Szavazok, én is köszöntök mindenkit, indítsuk el a hétvégét. FM-en, weben, applikáción keresztül 8 és 9 között. Diszkósít, én DJ Junior vagyok.
10: Ladies and gentlemen, madame, herman, admesszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
8: Kezdünk még hozzá a tesókámék legnagyobb kedvencével, ez a Bambolé, ja nem, ez a Bambolé. Alex Kenji-től itt a Rádió 1-en, a Diszkósítben az igazi mai slágerek között.
11: Mi folyik itt?

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkósít a rádió. Egyen Bárány Attila Mixa, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten már nem kell egy hetet várnunk, mert csütörtökön, július 2-án kérem szépen a nyitónapon, a Ráckevei Dunapart Fesztiválon, a rádió egy stage-en diszkósít lesz, előttünk utánunk lesznek természetesen rádió egy DJ-k is, mint ahogy tavaly is volt, de 3 órában, főidőben mi fogunk pörgetni.
1: Most, hogy elkezdted mondani a fellépéseket, eszembe jutott, hogy péntek van, és én ma este megyek Gárdonyba, ott fogok szórakoztatni, holnap pedig Bicskén, ebben a két városban lehet velem hétvégén találkozni, tessék befutni, aztán játok majd egy kis speciál a ház előtt, vagy mi volt az.
2: Igen, de viszont a dárbon sem.

0: csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Jánosok, Pálok, Ádinok, Adonyok, Dózsák és Pénelupék. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Marianada. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ha már Jánosról beszéltem névnaposok között, akkor János Halma nekem holnap, kérem szépen, városi nap. Ott fogok éjféltől majd pörgetni, meg előtte itt a Rádió 1-en 8 és 9 között én csinálom majd a diszkosít, azaz én mixem az igazi mai slágereket.
1: És akkor a folytatásban már is érkezik az igazi mai slágerek között a diszkosít saját dala. Ez a Szórja Diszkosít be!

0: Minden este 8-tól 9-ig diszkos itt a Rádió 1-en, ma a lejátszók mögött Bárány Attila, velem szemben a stúdióban pedig mindenki 50-en túl, ez a diszkosi csapat, a DJ Junior, a Hawaii PG.
1: Jó, mondjuk én DJ Junior, ezt kikerem magamnak.
0: Megkaphatod ezt.
1: Jó, mondjuk csinálok ilyen feldolgozásokat, az igaz, vannak benne régebbiek is. Például ugye egyrészt megjelenik majd hamarosan az új DJ Junior dal, a Day by Day, a videoklipet most vágjuk, aztán kikerült az a dal vasárnap, amelyet a diszkosít pizza bulián mutattam be, Ike Poveri, és az a bizonyos Csaitali Csámore, ebből is van DJ Junior remix, úgyhogy keressétek.
2: A pizzerült eszembe jövő hónapban, júliusban egy Guinness rekordot fogunk csinálni, egyébként pont az úriemberrel, Barázs Attilával, aki kreálta a diszkosít pizzát, ugyebár egy fesztiválon, ami idén 50 éves, hát én is elmúltam 50, szóval ez egy újabb ünneplés a születésnapomnak, és gyűjteni is fogunk még hozzá Levi apró csodái alapítvány számára, hogy egy kisfiú minél hamarabb meggyógyuljon. Ennek az információit pedig megtaláljátok az összes social media felületemen.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik I'm an Angel, vagyis a magyarok dala. Gangó Bernadett és a párja írták, ugye eredetileg az AI-ja lesz a számot, amit megvásárolt Google, és belevette Ultra Natét is, és így aztán együtt ők kiadták. Na, én azt nem szeretem, én az eredeti vokállal szeretem, úgyhogy jön a Moving to the Sun, méghozzá a 2026-os Bissens Mixben, a diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a diszkosit kérem szépen, DJ Junior vagyok, itt van a Hanvai és a Bárány Mixel, és július 2-án együtt leszünk, kérem szépen, méghozzá a Dunapart Festen, Rácz Kevén diszkosit lesz.
1: Másodikára jut eszembe, ma van pontosan 2 hete, hogy Boris kutyámat elhoztam, ugyebár az én kis 4 lábú angyalomat, és elkezdtem egy videósorozatot róla a TikTok csatornámon, tessék csekkolni, egyszerűen megdöbbent, hogy mennyire értemes már most így, most már 11 hetesen ez a kis kutya, ha valaki érdekel, nyugodtan csekkolja.
2: Én azt szeretném egyébként megkérdezni, hogy mi van a diszkosit pizza? Tehát, hogy az rendelhető úgy egyébként? Vagy hogyha az ember elmegy, akkor étlapon szerepel?
1: Nem, az abszolút a miénk, és olyan rendezvényekre fogja majd az Attila megcsinálni, ahova mi megyünk együtt. Ugye elméletileg valamikor majd augusztus végén lesz, ha össze tudjuk hozni, és tudunk, fogunk tudni intézni területfoglalási engedélyt a Hősök teréhez, akkor majd ott is lesz egy ilyen kis pizza, evős, diszkózós valami.
2: Diszkósi pizza, nagyon jó, gyerekek. Én kóstoltam, szerettem, nem mondom azt, hogy mindenkinek ízleni fog, mert hogy édes egy kicsikét, de ez a Junior csináltam, hogy maradjuk egy finoman visszafogva magamat. Na jó, jön Alec Human és a Black Mamba itt a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi mai slágerek között, persze Vincent Shellben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambay PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton kérem szépen János Halmán a főtéren fogok pörgetni, majd évféltől, úgyhogy várok oda mindenkit nagy-nagy szeretettel. Minden eredeti valódi DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy holnap este pedig 8-kor én pörgetem itt az igazi mai slágereket a diszkosítben, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambay PG voltam ma este, mivel péntek van, Gárdagyon várok mindenkit sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén. Szevasztok!
2: Én ma funkizni fogok Budapesten a Pesti rakparton, méghozzá Jovannal, Dark and Blue. 27 éves a parti sorozatunk, és folyamatosan teltházasok a bulik, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. A mai estére is ráadásul ez a hely, ahol zenélni fog.

De ennél többet erről nem árulhatok el, viszont holnap este a diszkosit után Vonyarcvashegyen állok majd lejátszok mögé. Búcsúzik a diszkosi csapat, amik hozzá Bia és Rehab közösével, a Kentasdis Biszenser remixével. Sziasztok!

0: Műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, gyönyörű nyárestét! Indul a pénteki különkiadásunk egy csomó olyan zenével, ami nem szól sehol máshol. Lotfi Begi innentől a lemezjátszóknál. Szevasz Begi, kezdjük el!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok, az első órát Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: és a Where Is My Husband a Rádió 1-en a Where Is My Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött, ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay a Little Longer a Where Is My Radio Show-ban.

0: Megint még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: nap a Budapest Parkban is a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönség kedvencen megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol. A nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine.

0: Itt a Rádió 1-ös World is Mine Radio Show péntek este igazi nyári fesztivál hangulatban. Tame Impala, Dracula, Alex Kenji, Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta kollab, ezek mind-mind jönnek este 10 után. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest. Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Bagi. It's Mine Radio Show.
1: Hello mindenkinek, bárhol vagytok, bármit csináltok, bármivel töltitek a péntek estét, jó társ, jó háttér leszünk mellé, isteni zenékkel. Hello Beggy, mivel kezdődik a második kör?
2: Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: ha minőségi elektronikus zenékre vágytok. Itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Mármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este. Lotfi Begi mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni. Magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra. Megtaláljátok mind a kettőt már holnap a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Pulmax.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: My radio show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, ráadásul tűpontosan. Hello mindenkinek, délentől Pulmex a házban, full élőben, egy teljes órán keresztül 110% felett leszünk mostantól. Szevasz, Pulmex!
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit, full élőben és full kékben a TikTokon.
0: Nem tudjuk, hogy miért ne kérdezzétek, de teljesen kékek vagyunk a TikTokon. Én kifejezetten kértem a kedves technikus kollégákat, hogy ne oldják meg ezt a problémát, mert annyira vicces és szórakoztató, hogy hihetetlen. Te úgy nézel ki, mint törperős, én meg mint okoska.
1: Igen, végre avatár vagyok.
0: Nézd meg! Szóval a TikTokon láthatok minket kékben, a YouTube csatornánkon pedig a normál színeinkben. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Jön egy személyes kedvencem, egy újfajta feldolgozás, Hypaton, Henry Piffer, Norma Jean Martin, Out of My Head, itt a Rádió 1-en pénteken is, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

World Is Mine radio show. World Is Mine radio show.

az játszóknál. All Max! Get the party going on the dance floor.

jumping. Look ahead, the crowd is

0: Itt a Rádió 1 és a Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene mellettem, Pulmex a lemezjátszóknál. Ciao, Pulmex és Geri, ez egy Viber üzenet. Ha Pulmex a házban, az annyit jelent, hogy Máté is itt van. Ezen a forró péntek estén is együtt veletek 110% felett, mint mindig. Én már nehezen bírom ezt a meleget, téli gyerek vagyok, de ezen is túl leszünk egyszer, addig pedig itt vagytok ti, akik frissen tartotok bennünket, éjfélig nincs megállás. Pacsi, Máté, nagyon szépen köszönjük. Hát a neheze, ami a kánikulát illeti, még csak most jön, 41 fok lesz vasárnap. 41.
1: Én már most kékülök.
0: Igen, a TikTokon... Ne, jó volt ez. A TikTokon kékek vagyunk, mint a hupikék, törpikék. Pulnex tisztára, mint törperős, én meg, mint okoska. Úgyhogy ez valamilyen technikai hiba, valamilyen szűrő bekapcsolva maradt. Meg tudjuk oldani, de direkt kértem a Tiánt meg a Csabit is, hogy ezt ne oldjátok már meg, mert annyira vicces és annyira élik a TikTokerek, hogy hihetetlen. Igen. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint hogy nem tudom, mint a vízi hullák.
1: Egyébként több is nézik, mint szoktak, úgyhogy úgy látszik, hogy nem csak a kék haja szeretik az emberek, hanem igen, a kék bőrt is.
0: Ha viszont normál bőrszínünkre vagytok kíváncsiak, akkor a YouTube csatornánkat ajánljuk figyelmetekbe. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy nagy taps Pulmexnek mindenek előtt, mert hogy elintézte nekünk, hogy Laidback Luke játsza nálunk a guest mixet holnap éjféltől.
1: Így van, képzeljétek el, hogy az a megtiszteltetésért, hogy újra kapcsolatba kerültünk, és az ajándékozott meg, mondta, hogy küld nekem egy guest mixet, mert hogy ez leutóbbit is velem intézte, és akkor, hogy mi lenne, hogyha megint így csinálnánk, mondtam, hogy tök szuper. Úgyhogy őt hallhatjátok majd vasárnap éjféltől.
0: Szombat éjféltől, tehát vasárnap 0 órától. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, nem is akármivel.
1: És visszaugrok pár másodpercre Mátéhoz, hogy köszönöm szépen, hogy most is írtál, és a friss zenékből nincsen hiány. Az elmúlt percekben is rengeteg új megjelenést hallhattatok. Gordótól szólt a Loco Loco, ami abszolút egy igazi nyári sláger, viszont most a magyar piacra ugrunk egy kicsit, Nagybogi Dash, Jól leszek újra, Pulmex feldolgozásban érkezik, ami már 200 000 megtekintés felett van YouTube-on, úgyhogy hallgassátok szeretettel a saját feldolgozásomat, és köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogy ennyien hallgatjátok. Remélem, ez is meghozza itt a forró melegben a jó hangulatot, és leüt titeket ez a friss zene. Rádió 1, World is My Radio Show, folytatjuk!

0: este 9-től a Rádió 1-en. This is the Woman's Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Pool Max!
1: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World Is Mine radio show.

0: Lady Gaga egyik ikonikus slágere 2009-ből, ez volt a Bad Romance Sheila remixben. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem a lemezjátszóknál élőben Pool Max, mint mindig péntekenként 11 és éjfél között. Szevasz Pool Max még egyszer!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatók ma este is!
0: Rengeteg üzenetünk van, jól tolják a törpök, üzeni a TikTokon Arnold.
1: Köszönjük szépen!
0: Sziasztok, nem is tudtam, hogy musical készül az Avatarból egy hegyalja úti stúdióban. Hát én már sárgulok az irítségtől itt a rádió készülék előtt, de nagyon fontos Pool Max, don't stop. Sőt, folytasd éjfél után is, hogy befusson Törpilla, vagyis Regán Lili is a stúdióba. Neki vajon kék teste és sárga haja lenne most a kék színű TikTokon? Pool maximális tisztelettel a spenótuszát. Nagyon szépen köszönjük, igen, teljesen kékek vagyunk valamiért a TikTokon, ez pár napja van így. Szerintem rettenetesen szórakoztató. Remélem, hogy így is marad örökre. Komolyan, ti is nagyon élitek, úgy leszünk észre.
1: Hát én azt látom a számokból, hogy abszolút... 167-en vagyunk most is, tehát hogy sokkal több ember nézi minket, azért meg kékek vagyunk. Én nem tudtam volna, hogy a kékből is elég akkor, hogy a kéket akartam, de hát Lili lelopta elsőnek, tehát hogy nem utánzom le, értitek.
0: Jövő héten csütörtökön jön majd Regál Lili, én nagyon remélem, hogy akkor is ilyen kék lesz még a TikTok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lili a kék hajába, hogy néz majd
1: neki ki. Akkor még kékebb a haja, mert rájön a kék effekt?
0: Lehet, vagy sárga, ahogy írta a spenótuszát.
1: Ja, lehet. Meglátjuk. Látom, igen, igen. Izé sárga.
0: Geri, hogy van süsű, kérdezi Kingus. Köszönöm, drága Kingus, a kérdés. Az én drága süsüm nagyon jól van, melege van nagyon, úgyhogy kutyastrandra megyünk holnap, képzeljétek el. Az első kutyastrand süsűvel. Nagyon várom.
1: Hát ebben a kánikulában mindenkinek szerintem ajánlom, hogy lehűtse magát. Ez kutyákra is igaz, úgyhogy vigyázzatok magatokra majd, de most a hétvégén is úgy tudom, hogy nagyon-nagyon meleg lesz.
0: 40 fok is meg lesz, szombaton és vasárnap is. Még mindig szuper a műsor, Kazasztánban a szállásunkon is tiszoltok. Nálunk ma már bőven 40 fok felett volt a hőmérséklet, szóval az otthoni 36-37 fok nekem olyan, mint a tél. Üdv Mr. Grizzly, a bolond miskolci vegyész.
1: Wow, köszönjük szépen, írtál nekünk, és köszönjük szépen Spenótuszának is ezt a kreatív üzenetet. Elejtettem ugye a legújabb zenének, a Don't Stop-nak a címét, és nagyon köszönöm, hogy beletetted, mert pont ez ilyen folytatásként, és képzeljétek el, ma jelent meg a legújabb zeném a YouTube csatornámon, Don't Stop a címe, és azért terveztem ezt így nyáron kiadni, hogy inspirálják titeket, hogy nincsen megállás, meg kell élni az összes pillanatot, el kell menni az összes buliba, mindent meg kell csinálni, meg kell venni ezt a fagyit, meg kell venni a legnagyobb élményeket, amiket csak lehet, el kell menni mindenhova, úgyhogy tényleg ez a Don't Stop, ez erről szól, hogy a nyáron éljünk, és sose álljunk meg, úgyhogy ez jön folytatásként először a Rádió 1-ben a következő salár. Pool Max, Don't Stop, let's go!
2: A lemezjátszóknál Pool Max!

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött. Naughty Boy, Sam Smith és a La La La, ez egy akkora sláger volt jó néhány évvel ezelőtt, még a múlt évtizedben, hogy a párját ritkítja, és tök jó, hogy előkerült. Milyen remix volt ez belőle?
1: Ez Donny Graves remix volt, ő egy nagyon tehetséges előadó, most találtam, feltörekvő, tehát alig hallgatják pár ezre, viszont ilyen különlegeséget csinál, és ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó lett.
0: Szia Pulmex, pontadás előtt hallgattam meg a Don't Stop-ot, király lett, gratulálok hozzá, üdvözlettel Kinga!
1: Köszönöm szépen, nagyon aranyos, vagy így van, srácok, megjelent a legújabb zeném, a Don't Stop, ami megtalálható már YouTube csatornámon.
0: És többek kérdezik tőled a YouTube-on, hogy Martin Garrix-re mész-e, hol lesz ő most itt a közelben, és mikor?
1: Hát egyébként amerikai turnét csinál az idejében, úgyhogy nagyrészt csak ott van, illetve az ibizai rezidenciáján találhatjátok meg. Egy-két kivétel van, ilyen például az Ultra Europe, ami két hét múlva lesz Splitben, ott fog fellépni, és elgondolkoztam rajta, mert vasárnap van, de viszont van egy olyan, vagy olyan nagy szerencsém, hogy én megyek a Tomorrowlandre az első hétvégére.
0: Így van.
1: És az első nap ő lesz a closing act, úgyhogy arra gondoltam, hogy én addig nem megyek el semmilyen Garrix-re, hogy ott éljen meg az igazit, mert én most az idejében nem is voltam még egyetlen fellépésén sem.
0: Hát adja azért, hogy összejöjjön ez.
1: Hát ez össze fog jönni.
0: Nagyon szóval, jó.
1: De úgyhogy igazából ezért nem fogok kimenni az Ultra Europe-ra, csak hogy a Garrix-et majd ott a Tomorrowland-en lássam, mert szerintem ott fogja bemutatni a legújabb, vagy akkor fogja megjelentetni a legújabb zenét, ami Madonnával készült amúgy.
0: Ezt én is most tudtam meg adás előtt egyébként Pulmextől. Téged ismerve, én abszolút látom lelki szemeim előtt, hogy amikor van a Tomorrowland, akkor valamikor az éjszaka közepén kapok tőled egy üzenetet, hogy nem tudom, együtt pisiltek, vagy együtt esztek egy pizzát valahol, ahol áruhában, vagy mit, állarcban, vagy maszkban, vagy kapuszniban beáll egy sorba, és simán kinézem belőled, hogy pont így összetalálkoztok. Mert neked akkora szerencséd van, meg te olyan jól networkölsz, hogy hihetetlen.
1: Mondták már, jól networkölök, van mikor nagyon jól sikerült, és van, amikor nem, de hát ezt mindig próbálgatni kell. Igen, én minden nap mondanázom azt, hogy például a Garrix-ék csapatával tudjak beszélgetni, és van egy újfajta feldolgozás, amit szeretném nekik odaadni. A következő is egy saját feldolgozás lesz, ezt is szeretném majd odaadni nekik, hogy hát, ha esetleg valakinek a szettjébe befér, de óriási nagy dolog lenne, hogyha találkozhatnánk vele. És az ismerősöm, akivel amúgy megyek, ő említette, hogy mivel az új zené a Madonnával lesz, és hogy két hét múlva, vagy három hét múlva van a Tomorrowland, így nagy eséllyel lehet, hogy a Madonna is ott lesz a Tomorrowlanden.
0: Nem mondott komolyan.
1: Jaj, jaj. Erre tippelgetünk, és az is érdekes lenne, hogyha, mert befog mindegy, komoly helyekre lesz belépési lehetőségem, és hogyha ott összefutnék még a Madonnával is, mert netán ott van, hát akkor leidalok.
0: Figyelj, én most ezt itt megfogadom, integetek mindenkinek élő adásban, 50 ezer forintot teszek arra, hogy találkozni fogsz Martin Garrix-el, ott lesz Madonna akkor vele is, de hogy küldesz majd nekem egy fotót egy lakókocsiból, hogy éppen pizzát esztek, hogy éppen szétcsapjátok magatokat egy csomó piával, vagy valami ilyesmi. Halál komolyan, jó? Én most erre egy 50-est ráteszek.
1: Jó, figyelj, hogyha összejön az, hogy én a Madonnával és a Garrix-el bulizok.
0: Igen.
1: Akkor nem tudom.
0: Akkor én hívlak akkor meg, ha nem, akkor pedig én fizetek. Jó, tehát a vendégem vagy.
1: Jó.
0: Jó. Na menjünk bele, ez nagyon nagyot fog szólni, figyeljétek.
1: Na hát nagyon szeretem a régi zenéket feldolgozni, és ugye az elmúlt percekben ugye bemutattam a Don't Stop-ot, ez inkább a magyar piacra készült, a Headlights-ot is a magyar rádiós piacra készítettem, viszont elkezdtem kilépegetni a külföldi zenei szférába is. A Swedish House Mafia és Laidback Luke-nak van egy közös dala, a Leave the World Behind, ami 2009-ben volt egy óriás giga EDM sláger, és képzeljétek el, hogy Laidback Luke fiával tavaly elkezdtünk beszélgetni, és

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között mindig Pulmex nálunk az állandó rezidens, de jó kocsikázó zenék voltak ezek, üzeni Puffy Macsó. Nagyon-nagyon szeretjük Pulmexet hallgatni, gratulálunk, drukkolunk a Tomorrowlanden, üdvözlettel Katalin.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, rajta leszek, hogy legyenek majd jó sztorik és sikeres meetingek ott kint, úgyhogy meglátjuk, még van 3 hét felkészülni, úgyhogy én mindenképpen oda teszem majd magam.
0: Nagyon drukkolom és áll az, amit mondtam. Én teszek rá egy 50-est, hogy találkozol Martin Garrix-szel, meg találkozol Madonnával, ahol lesz, meg az egész stábbal együtt fogtok elmenni, mulatni. Adja azért, hogy nekem legyen igazam. Milyen lesz a hétvége?
1: Chilles, szerintem leugrok Balatonra, mert muszáj valahol lehűtenem magam, úgyhogy erre gondoltam, hogy kocsiba ülök és lenézünk haverokkal. De jó. Úgyhogy én most pihenek a hétvégén.
0: Szuper, ti is pihenjetek nagyon, igyatok sok-sok folyadékot, nagyon vigyázzatok magatokra, 40-41 fok várható szombaton és vasárnap. Pulmex, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, akkor is várlak titeket szeretettel, és ne felejtjétek el, Don't Stop, mindent éljetek meg az idei nyáron, és hallgassátok meg a legújabb zenémet. Sziasztok!
0: Aminek ugye Don't Stop a címe, és mi sem állunk le, jön a Stereo Max.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük. Ez nem más, mint a Pongo című felvételünk, amit mi Robbal készítettünk közösen. Utána Westentől következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább. Ez lesz a Kickback.

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb zenékkel, és érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Björk és Mentummal folytatjuk, és az I Can Dance fog tőlük szólni. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvételt pörgött az előbb Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinza remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium X-el.

saját felvételt pörgették az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don Blink-tól szól a Left to Right. Ez XR velünk, a Stadium XR.

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Light on Giordani-tól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettük közösen, a dal címe pedig Last Pose, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, lendülünk, nagy tempó, Lady Gaga, abrakadabra, ez jön most. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111, nincs megállás, pörögnek egész éjszaka az igazi mai slágerek. Hey!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy Balázsék pedig tegnap mekkora hajózást hoztak le. Nem egyedül, sztár fellépőkkel, a BSF és DJ Metzger Viki zenélt, és az egész kiváló volt, képek, videók a Rádió 1 social felületein. Én pedig na rá, hogy Vikit hozom, nagy bogival, Miss Mooddal, az igazi mai slágerük az Éden, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Tiesto, aki után hozom már is Alex Kenji-t, maradok a legjobbaknál. Az igazi mai sláger most egy olasz, azon belül is pizzai DJ-től jön, akit már az egész világ ismer. Az egyik nyári nagy kedvenc, Bambolé, ez jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig most Taylor Swiftet választottam, aki a nyár egyik kedvenc popdalát hozza. Egyébként egyre kevesebbet használja a social médiát, erről nemrég beszélt olyannyira, hogy a saját social felületeit sem kezeli, de hogy egyáltalán, hanem a csapata az, aki ezért felelős. Taylor Swift, Uplight, ezen a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi